0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun, he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Best FM. Osztályon felüli minőség a zenében.
1: High air, so high air, so high air.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok. Tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán. Olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügyintézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAK Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az enyhe.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útra valul a következő gondolatokkal búcsúzott.
2: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
1: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik. A hétvégén és jövő héten tartós 14 és 15 fok közötti őszies, változóan felhős időre van kilátás. A műsorszám

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A héten is útra kelnek a kormányablak buszok. Nyíregyházi sikerek a robotika versenyen. Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gávavencsellőre, Passzabra és Tiszabercelre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügy intézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi úszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. A tervezett karbantartás a létesítmény biztonságos és higiénikus működését szolgálja. A leállás ideje alatt elvégzik azokat az ellenőrzéseket és munkálatokat, amelyek az úszoda megbízható üzemeltetéséhez és a vendégek kényelméhez szükségesek. Az Eizmann nyíregyházi városi úszoda november 2-án hétfőn nyit újra. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAC Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. Az előadások érintik a fenntartható agrárium, a talajvédelem, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, valamint az éghajlatváltozás társadalmi, gazdasági és jogi összefüggéseinek témakörét is. A konferencián elhangzó gondolatokból és szakmai javaslatokból közös ajánlást is megfogalmaznak majd. A szakmai programmal párhuzamosan a témához kapcsolódó kiállítás is várja majd az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az enye.hu oldalon. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid két érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között.

0: Helyezést szereztek, írja a város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Vencel, aki a 25 méteres gyors tüzelőpisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez, a junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útra valóul a következő gondolatokkal búcsúzott.
1: Próbálják meg valahogy az életüket élni és olyan irányba menni, ami boldoggá teszi őket, hiszen persze nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül. Tenni kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
0: Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a fontos működésének a megismerése.
0: Várják az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz, a részleteket a GVH oldalán találják. További három szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
0: Indulása óta a Repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, de a keleti tájakon eláll az eső, további részletek a következő másodpercekben. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Jó reggelt, hétfő van, október 12-e, hát kezdjük el. A lehetőségek tárháza van előttünk ezen a héten is, de hát mindent el kell kezdeni valahol. Szóval akkor ismerkedjünk meg ezzel a mai nappal, amíg a kávéfőző lecsorgatja az első adagot. Miksákat köszöntünk ma fel, és hogyha ma született, akkor egy napon született Pavarottival, az olasz tenor opera énekessel. És akkor pörgessük meg az időkerekét. Sok minden történt ma, hát jó, nyilván sok-sok évvel ezelőtt. Például 1810-ben Münchenben ünnepséget rendeztek Lajos Bajor, Korona herceg és Terézia hercegnő esküvője alkalmából, és ebből a világhírű Oktoberfest nőtte ki magát. Ez volt az első alkalom 1810-ben, azóta minden évben van Oktoberfest, nem kevés sörrel. 1847 Werner von Siemens megalapította a Siemens vállalat elődjét, amely később a technológia és az ipar egyik meghatározó szereplője lett, és 1902-ben a magyar válogatott először játszott hivatalos labdarúgó mérkőzést Bécsben, hát nem lett túl fényes, a sógorok 5-0-ra vertek akkor minket, és 1933 megnyílt az Alcatraz, mint a szövetségi börtön, és van ma is világnapunk, ugyanis október 12-én van a reumatikus betegségek világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet ezekre a sok embert érintő betegségre, és az érintettek mindennapi nehézségeire. Remélhetőleg nem sajok se itt, se ott, hogy lesz-e front, és emiatt például érezhetünk-e bármiféle nyomás magunkon, az meg mindjárt kiderül az időjárás jelentésből. Szép hetet, ez a Best reggeli, Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, indul a hét időjárás jelentéssel, és na milyen lesz a hét időjárása? Ma azért kicsit már hűvösebb, de mondom a részleteket, ugye odakint továbbra is az őszi a főszerep. A reggelek, ahogy már említettem, hűvösek, a levelek egyre színesebbek, és lassan mindenki előkeresi az átmeneti, vagy pedig vastagabb kabátot. Az ősznek amúgy van valami különleges hangulata. A nyár rohanása után kicsit lelassulunk, jobb esetben, egyre jobban esik egy forró ital, egy hosszabb séta a színes fák között. Na nézzük, hogy hogyan alakul a mai nap ebben a hangulatban. Ma a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra is készülhetünk. Itt Nyíregyházán néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat, mondjuk kisebb eséllyel, de lehet, benne van a pakliban, és az északnyugati szél pedig többfelé meg fog érénkülni. Ma délután 16 fok várható Nyíregyházán, és ahogy nézem a hetet, egész héten 20 fok alatt maradnak továbbra is a napi csúcsok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ideiglenesen bezár az uszoda. Nyíregyházi sikerek a robotika versenyen. Válogatott meccset játszanak városunkban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi uszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. Az Eizmann nyíregyházi városi uszoda november 2-án hétfőn nyit újra. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid két érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között. Az első helyezéssel kvalifikálták magukat a világdöntőre, így ők képviselhetik hazánkat a novemberi dél-koreai megmérettetésen. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoportgyőztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: 2026 második fél évében a 10 beteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: Indulása óta a Repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik. A hétvégén és jövő héten tartós 14 és 15 fok közötti őszies, változóan felhős időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

A mai napon is sok munkálattal találkozhatunk a városban. Mondom is a részleteket, szennyvízvezeték korszerűsítését végzik a Kossuth utcán, itt majd kerülgetni kell, patkarendezési munkálatok vannak az Orosi út kivezető szakaszán, útszűkület és sebességkorlátozással jár együtt, közműfedlap szintbehelyezését végzik a Móricz Zsigmond utcán, az ellenkező oldalban is helyreállítási munkálatok vannak a Szarvas utca irányába, a főútvonalon közlekedők mindkét oldalon útszűkületre, és itt is sebességkorlátozásra számíthatnak. A Színház utca 32 épülettel szemben felbontották a parkolót, a Bocskai utca páratlan oldalán pedig közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt van korlátozva a megállás, valamint terelő és megállás tiltó táblák is vannak, és láthatjuk azt, hogy a város több pontján csatornatisztítási, átmosási munkáratok is vannak. Itt az adott helyeken azért lassabb haladás várható. Mindenkinek jó utat, sok türelmet a hétfőhöz! One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Jó reggelt, kezdjük a hetet, és nem tudom, hogy emlékszik-e még arra, hogy pénteken hogyan köszöntünk el egymástól. Hát valahogy így, hogy péntek van, ma már nem problémákat oldunk meg, csak elegánsan áttoljuk őket hétfőre. Aki pedig ma is maximális fordulatszámon pörög, neki küzdentük azt, hogy a hörcsög is fut a kerékben, mégsem halad sehová. Hát azt kell mondjam, hogy amit elegánsan a mai napra áttoltunk pénteken, még akár a délelőtti órákban, hát ahhoz rövidesen akkor mégiscsak hozzá kell nyúlni és el kell kezdeni. Bizony október 12-e van hétfő, vagyis új hét kezdődik, reméljük azért sikerült feltöltődni a hétvégén. Jutott egy kis idő pihenésre, családi programra, kirándulásra, vagy legalább arra bizonyos vasárnapi semmittevésre, amikor az ember már délután 4-kor elkezdi mondogatni, hogy mindjárt hétfő. De hát nézzük a jó oldalát. Új hét, új lehetőségek, új találkozások, és még semmi sincs elrontva. Kezdjük a hetet október 12-ét. Köszöntse fel a Miksa ismerőseit, és készüljön arra, hogy hűvös a reggel. Ráadásul napközben is elég sok lesz felettünk a felhő. Kevesebbet fog sütni a nap, és délután nagyjából 16 fok várható. A besten pedig jönnek a 7 órási friss hírek pár perc múlva, aztán pedig az elmaradhatatlan hétindító horoszkóp.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Palliatív ellátási egységet alakítanak ki a nyíregyházi kórházban. Elismerést vehettek át a polgárőrök, Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Több megyei polgárőr is elismeréseket vehetett át Nyíregyházán a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség tájékoztatása szerint azokat jutalmazták, akik a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében többlet közterületi szolgálatot vállaltak az elmúlt időszakban. A kiemelt feladatok során a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal segítették a rendőrség munkáját, hozzájárulva a közterületek fokozottabb ellenőrzéséhez és a jogsértések megelőzéséhez, írják. Szép eredményeket értek el a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői a Puska Pisztoly országos bajnokságon. Egyéniben és csapatban is országos bajnoki címeket és számos dobogós helyezést szereztek, írja a város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Mencel, aki a 25 méteres gyors tüzelő pisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez. A junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik. A hétvégén és jövő héten tartós 14 és 15 fok közötti őszies, változóan felhős időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, indul az új hét a Best FM-mel, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Persze, hogy jön a horoszkóp, aggodalomra semmi ok. Ráadásul nem is akármilyen, rögtön díjátadókkal kezdjük a hetet, így hétfő reggel. A nap csillagjegyeinek díjátadója. A kosok a leggyorsabban cselekvő díjat kapják a mai napra, hogyha valamit elhatározol, nálad nincs hosszú előkészületi időszak, így hétfőre. Bikák, az élet apró örömeinek mestere díj. Te pontosan tudod, hogy egy finom ebéd, egy kellemes beszélgetés, és vagy egy jól megválasztott zene is képes megmenteni egy fárasztó napot. Ikrek, a legjobb történetmesélő díj. Egy hétköznapi eseményből ugyanis képes vagy izgalmas sztorit kerekíteni ma. Rákok, a legváratlanabb felfedezés díja a tiéd. Ma olyan dolog keltheti fel az érdeklődésedet, amely mellett korábban gond nélkül elmentél volna, viszont ma meg lesz felfedezed. És az oroszlánok, a legjobb belépő díj. Nem kell hozzá látványos megjelenés, vagy pedig nagy bejelentés, elég egy magabiztos mondat és a természetes jelenléted. Szüzek, a legjobb probléma megoldó díj. Így hétfő már is a tiéd, amikor mások még csak keresik a hibát, te már a megoldásán gondolkodsz. Mérlegek, a legjobb diplomata díj. Ugyanis képes vagy úgy megfogalmazni a véleményedet, hogy abból ne legyen felesleges vita. Skorpiók, a legélesebb szemű megfigyelő díj. Egy apró részletből hamar észreveszed, hogyha valami nem egészen úgy működik, ahogy kellene. Nyilasok, a leglelkesebb ötletgazda díj. Egyetlen jó gondolattal nálad pillanatok alatt komplett terv fog ma megszületni, és a bakok, a legkitartóbb teljesítő díj. Amit elvállalsz, az komolyan is veszed, és nem rettensz meg a hosszabb munkától sem. Nem tudom, ez mennyire jó hír így hétfőre. Vízöntők, a legeredetibb gondolkodó díj. Te akkor is meglátsz egy másik lehetőséget, amikor mindenki más már elfogadta az első megoldást, valamint a halak, a legjobb hangulat festő díj a tiéd így hétfőre. Egy zenével, képpel, történettel vagy egy kedves megjegyzéssel egészen más hangulatot teremtetsz majd magad körül. A díjakat gondolatban már átadtuk, lényegében már csak teljesíteni kell. Így a hét első napján, október 12-én, amikor is jönnek egymás után ma is a nyíregyházi hírek a Best reggelben.

Jó reggelt, itt a hétfő reggel is tart a BESZ reggele. 12-e van, előttünk egy új hét, mindenkinek jó egészséget, és nem árt majd felkészülni, mert a országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. Amúgy egészen pontosan úgy állunk a 40. héten, hogy az örökítő anyag a koronavírussal kapcsolatosan a budapesti központi területeken, valamint Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Pécsen, Szolnokon, Tatabányán, Szekszárdon és Szegeden volt kimutatható. Mi Nyíregyháza nem vagyunk egyelőre említve itt a koncentráció mennyiséggel kapcsolatosan. Van néhány dolog, amit azért előre intenek, hogy ne alkalmazzunk, bármennyire is például elterjedt nálunk Szabolcs megyében, hogy pálinkával próbáljuk kiizasztani a vírust, mondják, hogy ez nem működik. Fokhagymát vagy pedig hagymát orrba dugni sem igazán jó ötlet, valamint forró gőzt belélegezni egy fazék felett, hát az is mindenre jó, csak éppensége vírusírtásra nem. Viszont ami működik, az a forró csípős csirke húsleves. A meleg leves ugyanis segít a folyadékpótlásban, megfelelő só mennyisége van, és átmenetileg bizony enyhíti az ordugulást. Tudományosan nem vírusírtó, de sokkal jobb terv, mint egy kanál mustát reggelizni. Ha már jön valami felső légúti nyavaja, mert hogy ennek az időszaka itt van, pláne, hogy már kicsit esős és vált az időjárás, akkor egyen sok forró csípős csirke húslevest, és hallgassa a BESZ reggelt.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok. Tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán. Olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügyintézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAC Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az enye.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útravalóul a következő gondolatokkal búcsúzott.
3: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik. A hétvégén és jövő héten tartós 14 és 15 fok közötti őszies, változóan felhős időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb.

Itt a hétfő reggel is, itt a Best reggel, egyeztessük óráinkat az induláshoz, 6 perccel járunk 7:30 után, és a Best reggelben pedig nyíregyházi hírek. Például hallotta, hogy új ifjúsági kulturális központot építenek nálunk a belvárosban, ugyanis Nyíregyháza központi részén áll egy védett, a Bocskai 25 szám alatti épület. Hát ennek a fejlesztésével a város alapvető célja az ifjúsági közösségi terek hiányán a pótlása lesz a jövőben, a következő egy évben. Az ingatlan korábban is az ifjúsági szervezeteknek adott teret, állapota miatt pedig már régóta esedékes a teljes körű felújítás, ami el fog indulni. Megőrzik és helyreállítják az utcai védett homlokzatot a beruházás során, miközben pedig a telek belső része felé új szárnyat is építenek hozzá. Hőszivattyús gépészettel és akadálymentesített fogadótérrel alakítják majd ki az új központot. Többek között több funkciós műhelyek, próbatermek és rendezvényterek kaptak majd helyet a háromszintes épületben, és a fejlesztés eredményeként a több mint 900 négyzetméteres hasznos alapterületévé bővülő épület korszerű, fenntartható otthon biztosít majd a jövőben a fiatalok kreatív és civil programjainak. Hát ez valósul majd meg a következő évben a Bocskai utca 25 szám alatt itt Nyíregyházán. Jó reggelt! Nyíregyházi híreket olvashat is nálunk, bestfmnyiregyhaza.hu, ha kattint a helyi hírekre. He was a

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a ki- és bevezető utakon és a bevásárló központok környékén tapasztalható. Törött ivóvízcső helyreállításán dolgoznak a Szarvas utcán, az érintett részen a parkolókat lezárták. Közműfedél helyreállítását végzik a Móricz-Zsigmond utcán, az arra közlekedők útszűkületre, sebességkorlátozásra számítsanak. A város több pontján csatornatisztítási, átmosási munkákat végeznek, az adott helyen átmeneti forgalom lassulás előfordulhat. Körültekintően vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

megjaváltatjuk. Leszek a dal.

Nyíregyházi friss hírek, információk rövidesen, már pontban 8 órakor így hétfő reggel a Best reggelben, illetve szintén nyíregyházi info, pláne fontos, hogyha sokat jár úszni, hogy október 25-től november 1-ig őszi karbantartás miatt zárva lesz az Eiszma nyíregyházi városi úszoda. November 2-án hétfőn nyitja majd meg újra a kapukat a vendégek előtt, a rendszeres karbantartás pedig a létesítmény biztonságos és higiénikus működését szolgálja. A leállás ideje alatt pedig elvégzik azokat az ellenőrzéseket és munkálatokat, amelyek az úszoda megbízható üzemeltetéséhez és a vendégek kényelméhez szükségesek. Október 25-én zárt tehát, és november 2-án hétfőn nyit újra. A megszokott nyitvatartás szerint 6 és délután 2 óra között várja majd a látogatókat. További nyíregyházi infók, tehát pontban 8-kor indítsuk együtt a hetet. Ez a Best reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil
3: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
6: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
7: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Ideiglenesen bezár az uszoda, nyíregyházi sikerek a robotika versenyen, válogatott meccset játszanak városunkban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi uszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. Az Eizmann nyíregyházi városi uszoda november 2-án hétfőn nyit újra. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid két érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között. Az első helyezéssel kvalifikálták magukat a világdöntőre, így ők képviselhetik hazánkat a novemberi dél-koreai megmérettetésen. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. További három szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
9: 2026 második fél évében a Tívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
8: Indulása óta a Repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik. A hétvégén és jövő héten tartós 14 és 15 fok közötti őszies, változóan felhős időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy

Ed Sheeran után pedig ismét egyeztessük óráinkat 5 perccel 8 óra után. Nyakik benne a reggeli csúcsban, sok az autó Nyíregyházán, és itt vannak a friss számok az autópiaccal kapcsolatosan is. Hát ami pedig az új autókat illeti, január és szeptember között 108.422 személyautót helyeztek forgalomba, ez 13%-kal több, mint tavaly volt, és a használt importban még ennél is nagyobb szám adódott és nőtt. A kereskedelmük száma ugyanis 9 hónap alatt 119.502 személyautó érkezett külföldről, ez pedig 26,3%-kal több, mint egy évvel korábban, viszont a jellemzően idősebb importautók nagy aránya a hazai járműpark megújulása szempontjából kedvezőtlen, alig viszik közelebb az országot egy korszerűbb jármű állományhoz. Aki viszont új autót választ, egyre gyakrabban fordul a tölthető modellek felé, a tisztán elektromos autók forgalma 30,2%-kal nőtt, piaci részesedésük pedig 8,4%-ról 9,6%-ra ugrott. Az igazán nagy ugrás viszont mégsem ezek, hanem a konnektorról tölthető hibridek hozták, a 9375 forgalomba helyezés 102%-os növekedés jelent, egyetlen év alatt több mint megduplázódott a piacuk a hibrideknek. Hát így állunk összetételben az elmúlt időszakban az autóparkkal kapcsolatosan, de bármilyen autót is terelget, tartsa be a szabályokat, kössön biztonsági övet és kapcsoljon Best FM-et, jó utat!

csak 10 perc rovat előtt pedig jön a reggel sztori a Best reggelben. Ígérem, nagyon tanulságos lesz, röpkednek a százezres, sőt milliós összegek annál a cégnél, aminek ügynökei zömében nyugdíjasokra próbálják ráshúzni az elképesztően drága portékákat. Katalin egy közel másfél milliós porszívóval lett, hát úgymond gazdagabb, miután csőbe húzták a cég munkatársai, szerencsére a lánya még időben eszmélt, a cég pedig megtévesztő nyakatekert kommunikációval veszi rá az időseket a vásárlásra, ha pedig a kiszemelt nyugdíjasnak nincsen elegendő készpénze arra, hogy megvegye ezeket, míg hitelszerződést is aláíratnak vele, így még nagyobbat szakítanak. Katalin is a hálójukba került, akinek a lánya még időben megtudta, hogy az édesanyját becsapták, a következőket mondta. Egy napon édesanyám boldogan újságolta, hogy milyen jó kis porszívót vett, 1.348.000 forintért, mesélte Eszter. Ő most 79 éves, és tulajdonképpen még örült is neki. Eszter szerencsére még időben tudomást szerzett arról, hogy édesanyját becsapták, és most jön a lényeges rész. Ha a vásárlás követően meggondolja magát a fogyasztó, akkor elállhat a szerződéstől, feltéve, ha az adott terméket nem hagyományos üzletben, hanem például árubemutató keretében, vagy pedig interneten vásárolta. Főszabály szerint ugyanis a fogyasztót 14 napon belüli indoklás nélküli elállási jog illeti meg. Ha élni kíván ezzel a jogával, a vállalkozás ezt nem tagadhatja meg. A teljes vételárat, illetve a kiszállítási költséget köteles visszafizetni a vásárlónak. Érdemes észnél lenni. Csak 10 perc rólt a héten először Molnár József, Szakács Tibi. A színek jelentőségéről fognak beszélgetni a Best reggelben fél 9-kor.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Csodálatos és színes napot kívánok mindenkinek, hogy miért ez a köszöntő, ez hamarosan kiderül. Remélem, hogy velünk tartanak ma is. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Én Szakács Tibor vagyok. Józsi, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat is. Szia, szép napot neked.
3: Itt vagyok és nagyon jó, hogy újra tudunk beszélni.
2: Igen. Mennyire színes a környezeted?
3: Attól függ, hogy a szűkebb vagy a tágabb értelembe vesszük. Nekem vannak olyan színek, amelyeket sokkal többször és sokkal gyakoribban használok, akár az öltözködésben, akár a használati tárgyaimban, de a lakásunk sem túlságosan sokszínű.
2: Mondom ezt mind azért, mert az utóbbi időben a jártamba keltem be, hogy így nézegettem az embereket, úgy elcsodálkozom, hogy milyen bevállalósak lettek az emberek a színek tekintetében. És úgy elkezdtem ezen gondolkodni egy picit, hogy tulajdonképpen egy adást mindenféleképpen megér, aztán, hogyha kevés lesz az időre, akkor áthúzódunk majd egy másikba is. Hogy beszélgessünk már arról, hogy ezeknek a színeknek, amit magunkon hordozunk, ami segít abba, hogy a környezetünket általunk elfogadottá, vagy pedig számunkra barátságossá tehessük ezeknek a segítségével. Szóval ezek mit jelentenek? Milyen üzeneteket tudnak hordozni?
3: Hát azt kell, hogy mondjam, így, ha egy mondatba kell az egészre válaszolni, igen, a színeknek kiemelkedő helye van az emberi életben, mert nagyon sok érzelemhez nagyon könnyen tudunk olyan színeket társítani, amely színek kimondásával, vagy amely színek alkalmazásával a környezetünk sejtheti, vagy rájöhet arra, hogy egyébként mi van bennünk. Nagyon egyszerű, hogyha azt mondjuk, hogy a hangulatunkra és alapvetően az érzésvilágunkra nagyon hatnak a színek, ahogyan már mondtam így az elején is, hogy a lakásban lévő színek azok az embernek a hangulatát és a viselkedését is befolyásolják. Ez azt is jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen színeket teszünk magunk köré, de ettől még érdekesebb talán az, hogy azok, akik marketinggel foglalkoznak, mint tudománnyal, ők nagyon jól látják azt, hogy mi, mint mikor vásárlók vagyunk, akkor nagyon sokszor, több mint 80%-ban a termékek színe alapján hozunk döntést, hogy megveszünk-e valamit, vagy nem. Hogy valami hogy néz ki, az a vásárlásoknál több mint 93%-ban számít, hogy ez egy felmérés is mutatott erre. Bizonyos márkáknak a felismerésében is bő 80%-ban keresik azt a szint, ami a márkára jellemző. Azokba a boltokba megyünk visszavásárolni, ahol olyan berendezés, vagy olyan millió volt, ami szimpatikus a számunkra. Ott már nem biztos, hogy az árakat annyira nézzük. Ez meg nyilván a te munkád is tud lenni. Az újságírók és a szerkesztők is odafigyelnek mondjuk a papíralapú dolgokban, hogy több mint 40%-kal többen olvasnak el egy színesen nyomtatott hirdetést, mint egy fekete-fehéret. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez mennyire számít az embernek. Akkor és azoknál is egyébként, akik azt mondják, hogy na, ez rám nincs hatással. De van, csak esetleg nem tudsz róla.
2: Uh-huh. És milyen érdekes dolog, hogy most, hogy hallgattalak így az elmúlt egy percben, vagy két percben, úgy közben úgy átvillant a fejemen, hogy azért ez egy fegyver. Tehát ezzel abszolút lehet így valamit szeretetteljessé tenni, de lehet vele bántani is, mert biztosan sok hallgató érezte már, lehet, hogy te is találkoztál már azzal a szituációval, amikor bementél egy helyre, és olyan színek voltak, amire azt mondtad, hogy úristen, ez engem frusztrál.
3: Uh-huh. Igen, és oda már akkor valószínűleg, mondjuk legyen ez egy bolt,
2: nem
3: legyen ez
2: egy étterem,
3: utána már oda nem fogok visszamenni, mert azt érzem, hogy a termékeik nem voltak elég jók.
2: Igen.
3: Tehát, hogy nem azzal fogod párosítani, hogy esetleg nem jó színválasztással lett a beltér kialakítva, hanem mindjárt vagy az étellel, vagy a vásárolni valóval van bajod. Uh-huh. Pedig egyébként ez alapvetően nem így van.
2: És ugye a léleknek is tulajdonképpen ez egy üzenet. Jól gondolom?
3: Abszolút így van. Azért érdekes azért ez így, hogyha a lelket és a színeket vesszük, mert a kultúrákban jelentős különbségek vannak érdekes módon különböző színeknek az értelmezését tekintve. Tehát ugyanaz a szín, ami közép-európai kultúránkban esetleg egészen más jelentéstartalommal bírhat, mint mondjuk a világnak egy másik pontján. Uh-huh. Ezek nagyon érdekesek, főleg akkor, amikor valaki nagyon-nagyon messze teszi át az életének a helyszínét, elköltözik egy jóval távolabb világba, és ott kell adott esetben alkalmazkodnia az ott élő embereknek a színekhez való viszonyához, és az ottani színeknek milyen üzenete van, nem feltétlenül az, ami nálunk.
2: Emlékeztetni szeretnék közös kedvenc filmünkre, a Bazi Nagy Görög Lagzira, amikor ugye a család az beköltözik Amerikába, uh-huh. és ugye ott ők görögök, mert mindenki görög.
3: Ugye így ezen, van, és ez jelzik a garázs ajtón, hogy ők azok.
2: És tulajdonképpen egy ilyen, hát ilyen, mit tudom, snasz, szürke, meg ilyen amerikás nagy, mit tudom, város negyedbe beköltözik egy görög család, és akkor a görög családnál így az utcába rikít, hogy ugye a kék-fehér, az mint momentum megjelenik. Milyen érdekes ez különben, hogy bizonyos emberek azt gondolják, hogy szint visz az életükbe, mások számára viszont ez jelenti a megnyugvást.
3: Így van. Ezért nagyon érdekes, amikor azt mondjuk, hogy te a jelenléteddel színesíted ezt a közösséget, amikor valakinek azt mondjuk, hogy szint hoztál az életünkbe, tehát, hogy így elmondjuk azért azokat az érzéseinket és élményeinket, csak nem biztos, hogy ezeket hozzátesszük. Amikor egy-egy emberre azt mondjuk, hogy te egy szürke egér vagy, a másikra azt mondjuk, hogy te egy vörös démon vagy. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor önmagunkra, vagy a körülöttünk élő személyekre is színekkel adunk jelzéseket, amelyeket, ahogyan mondtam, a mi kultúránkban ismerjük, megtanultuk, a szocializációnk része volt ezekkel a színekkel való találkozás, és ezeket egyébként használjuk is, bár nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem használják, miközben pedig holra figyelünk a szóhasználatukra, vagy a gondolkodás mondjukra, pedig igen. A színeknek van szerepe az emberek lelkivilágában, és a lelkivilága kifejezésében. Felöltözöl valahová, találkozol egy emberrel, és akkor azt kérdezed, hogy jaj, temetésen voltál, jaj, színházban mész, most csak mondtam kettőt. Tehát, hogy mindjárt valami üzenete van a másik ember öltözködésének, vagy azt használt színvilágának, anélkül, hogy egy szót is váltottunk volna.
2: Most már látom, hogy ez a téma át fog kúszni holnapra, de jó is lesz ez így. Próbáljunk már segíteni az embereknek, hogy milyen színek, milyen üzenetet hordoznak, jó?
3: Oké.
2: Akkor nézzük az elsőt, mondjuk legyen a zöld.
3: Zöld. Nyugtató hatásúnak gondoljuk a zöldet, olyannak, ami az emberi depressziót is tudja csökkenteni. Megújulás, harmónia, uh-huh. jön ugye a fűnek a képe.
2: Nekem pont ez volt a lényeg, hogy ez olyan a természetesség színe, uh-huh. nem?
3: Az egészségnek és a nyugalomnak a színe, a békének a színeként is szokták a zöldet emlegetni. Ha ennek sötét árnyalata van, akkor az férfiasságot, konzervativizmust és jólétet is tud sugározni. És érdekes, hogy a kék után ez egyik legkedveltebb színünk. És mivel a természetben nagyon sok zöld vesz minket körül, ezt a belső építészek nagyon szívesen használják. Érdekessége, hogy sokáig a termékenységnek is volt a színe, és nagyon hosszú ideig, legalábbis a 15. században az esküvői ruhák zöldek voltak, tehát hogy a család alapuljon majd meg, és a kórházban nagyon sokszor használják a színt, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a betegek számára nyugtatólag hat. És azt mondják egyébként, hogy azok az emberek, akik zöld környezetben dolgoznak, ők nem annyira hasfájósak. Nem panaszkodnak hasfájásra. Aha, igen, tehát van egy ilyen testi oldala is. Igen.
2: Nagyon jó. Na még egy színt nézzük meg gyorsan, jó? Ez pedig legyen mondjuk a piros, mert akkor mondjuk rondítsunk piros. Bele. A tüzes.
3: A piros az figyelemfelhívó. Nyilván tudjuk, hogy a kresztáblák szélei is ugye pirosan vannak, hogy vedd észre. Alapvetően, ahogy tudjuk már, szerelem, szenvedély, barátság, dinamizmus, tüzes, piros, erő, kaland, ösztönző, stimuláló, égető, tetrekésztető, önbizalomnövelő. Nagyon érdekes, hogy a lelkesedést tolja, de a vérnyomásra, a légzésre, a szívverésre, a pulzusszám emelkedésére is van hatással. Most azt mondom, hogy szerelem, akkor légzés, szívverés, pulzusszám mindjárt emelkedik. Ha ránézünk mondjuk egy szivárványra, akkor ez a legfelső sávja, az mindig piros. Amikor szürkülni kezd, sötétedni, akkor először a piros szín az, amit szem előtt tévesztesz, a piros akkor ott eltűnik a szemed előtt. A Feng Shui azt mondja, hogy ha a pirosra fested a bejárati ajtódat, akkor ott biztosítod az ajtó mögötti élőknek a jólétét, cselekvésre ösztönöz, ezért gyors és figyelemfelkeltő cselekvésekre ösztönöz, mindenhol az árleszállításokat, vagy a reklámokban, amikor valami döbbenetes, vagy bomba árat látsz, akkor ott a piros valahogy előjön. Ezért az élelmiszeripar is nagyon szereti használni, mert étvágyat fokozó, tehát ezért nem szabad éhesen boltba menni, mert akkor olyat is megveszel meg annyit, amennyire nincs szükséged. Viszont az is nagyon érdekes, hogy a legtöbb autó, amit ellopnak, az piros színű.
2: Tényleg?
3: Igen. Ez kell nekem nagyon. És viszem.
2: Hát igen. Igen. Jó. Hát letelt az időnk. Holnap folytassuk a színekkel, és hogyha a hallgatók számára van olyan szín, ami annyira kúrens, hogy ők szeretnének ebbe egy picit esetleg tovább gondolva ezeket a dolgokat többet tudni, akkor azt egészen nyugodtan küldjék el nekünk, és akkor holnap ezt átbeszéljük. Nagyon szépen köszönjük, Józsi, holnap megint keresünk, nagyon érdekes volt ez a téma, köszönjük szépen, további szép akkor napot neked.
3: Köszönöm, és hihetjük azt, hogy szint vittünk az emberek életébe.
2: Így van, pontosan, így van. Köszönöm még egyszer. Szia, szia.
3: Szia.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a ki- és bevezető utakon és a bevásárló központok környékén tapasztalható. Törött ivóvízcső helyreállításán dolgoznak a Szarvas utcán, az érintett részen a parkolókat lezárták. Közműfedél helyreállítását végzik a Móricz-Zsigmond utcán, az arra közlekedők útszűkületre, sebességkorlátozásra számítsanak. A város több pontján csatornatisztítási, átmosási munkákat végeznek, az adott helyen átmeneti forgalom lassulás előfordulhat. Körültekintően vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

hogyan is készüljünk legalábbis időjárás szempontjából. Hát úgy, hogy gyakran lesz felhős az ég, ma a napsütés főleg a délutáni órákban zavarhatja meg többször erős felhősödés Nyíregyházán, de sajnos esni sehol sem fog, a légmozgás gyenge, mérséket marad, délután pedig 16 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet városunkban. Amúgy 2013-ban a mai napon még 28,6 fokot mértünk. Végre jött egy kis eső, de úgy néz ki, hogy ez ennyi volt, mert hogy megint csak ameddig a szem ellát, szárasság. Csak mutatóban kaptunk egy kicsit, viszont a Balatonnál több helyen is 40 mm-t meghaladó eső esett az elmúlt 24 órában. A legtöbb csapadékot Balaton Kenesén mérték, ahol 43 mm hullott le egy nap alatt. Budapesten 29 mm esett, miközben az ország északnyugati részén, például Sopron környékén szinte teljesen elmaradt a csapadék. Mi kaptunk tegnap egy kicsit ebből mutatóban, nem sokat, és úgy néz ki, hogy egy jó ideig ezzel megint csak be is kell érnünk. További frissebb pedig 9-kor a Bestem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőma, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Palliatív ellátási egységet alakítanak ki a nyíregyházi kórházban. Elismerést vehettek át a polgárőrök, Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Több megyei polgárőr is elismeréseket vehetett át Nyíregyházán a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség tájékoztatása szerint azokat jutalmazták, akik a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében többlet közterületi szolgálatot vállaltak az elmúlt időszakban. A kiemelt feladatok során a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal segítették a rendőrség munkáját, hozzájárulva a közterületek fokozottabb ellenőrzéséhez és a jogsértések megelőzéséhez, írják. Szép eredményeket értek el a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői a Puska Pisztoly országos bajnokságon. Egyéniben és csapatban is országos bajnoki címeket és számos dobogós helyezést szereztek, írja a város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Mencel, aki a 25 méteres gyors tüzelő pisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez. A junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Nyíregyházán a kora reggeli felhősödés után napközben változóan felhős, többnyire száraz időre számíthatunk. A csapadék esélye minimális, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A gyenge északi szél nem lesz jelentős. Estére kitisztul az ég, a levegő gyorsan hűl, holnap hajnalban mindössze 6 fok várható. A folytatásban napos, száraz idő érkezik. A hétvégén és jövő héten tartós 14 és 15 fok közötti őszies, változóan felhős időre van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt itt a hétfőn, na nézzük akkor mi fog történni a héten itt Nyíregyházán, avagy jönnek a programtippek, egy igazán hasznos időtöltés a véradás, na erre lesz lehetőség szerdán és csütörtökön, legyél te is hős, adj vért és ments meg három életet, az egyetemre várják a véradókat, szerdán 11 és 14 óra között, másnap csütörtökön pedig dél és délután 3 óra között B-épület főbejárat, és készülhetnek a nyugdíjasok is, hiszen várja őket az Aquarius, méghozzá egy nyugdíjas egészségnapra, október 14-én szerdán, és a fürdőzés mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kap az egészségmegőrzés, a kedvezményes belépő mellett az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szűrővizsgálatokhoz, viszont a tajkártya majd szükségeltetik, lesznek tehát szűrések, tanácsadások, sőt, mi több, még gyógytorna és vízi gyógytorna is majd október 14-én az Aquariusban.

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Így hétfőn pedig pillancsunk vissza többek között a hétvégére is. Milyen események voltak, jönnek a katasztrófavédelmi hírek Rutkai Dér Viviennel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem volt tűzoltói beavatkozásoktól mentes ez a hétvége sem. Tegnap több baleset miatt is vonultak a térségbeli tűzoltók, illetve több helyen forgalmi akadályt képező kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk. Például villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi a 471-es számú úton Nyírbogátnál, az oszlop kitört, a jármű forgalmi akadályt képezett, az egyedül utazó sofőr pedig beszorult, őt a nyírbátori hivatásos tűzoltók feszítővágó használatával szabadították ki, majd adták át a mentőknek. Félig árokba csúszott és forgalmi akadályt képezett egy személygépkocsi Nyíregyháza térségében a 36-os számú főúton. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, majd a rendőrségi helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt. Kidőlt fákat távolítottak el többek között Visszavasváriban a Petőfi utcában, Kisvárban a Móricz Zsigmond utcában, Nyíregyházán a Sóstói úton, valamint a Besenyőd és Ófehértó közötti úton is volt szükség beavatkozásra motoros láncfűrésszel. Kútba esett macskát mentettek az ibrányi tűzoltók, településükön a Radnóti Miklós utcában az állat nem sérült. Teljes terjedelmében égett egy filagória tegnap este a nyíregyházi Tujafa utcában. A fa melléképületben kerti bútorokat, hűtőszekrényt és tévét is tároltak, a város hivatásos tűzoltói két vízsugárral kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, majd hőkamerával átvizsgálták a helyszínt, személyi sérülés nem történt. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot, nyugodt hetet mindenkinek.
0: Köszönjük szépen mi is a híreket, és viszont kívánjuk nektek, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103

izgalmas dolgok történnek a héten itt Nyíregyházán. Fókuszban ez például a tudomány, indul az új előadás sorozat a Nyíregyházi Egyetemen. Az első ilyen majd csütörtökön lesz, hogyan mozog és miért, dr. Beszeda Imre előadása lesz látható és hallható délután 2-3 óra között, és itt a kísérletek során mozgó, forgó vagy éppen nem mozgó testeket vizsgálnak, miközben arra keresjük a választ, hogy miért éppen úgy viselkednek a testek, ahogyan azt látjuk. És egy izgalmas és rengeteg tanulságot tartalmazó séta is indul, egy városi séta, Így adtak ők címmel, méghozzá október 16-án délután 2 órától. Így és Gábor helytörténész fog sokat mesélni. A séta során a város jótevőinek örökségeit ismerhetjük meg. Október 16-án, ez majd péntek, délután 2 órától, a találkozó pedig az evangélikus nagy templom előtt lesz.

0: Greenből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Forgalomkorlátozás van érvényben a Vasvári Pál utcán. A járművek a munkaterület mellett egy sávban váltakozó irányban haladhatnak, ezért időként torlódásra számíthatnak. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, körültekintően közlekedjenek. Folytatódnak a helyreállítási munkálatok, forgalomkorlátozás mellett a város több pontján is remekszokásból vezessenek. Továbbra is dolgoznak, Nyíregyháza és Nagykálló között időközönként útszűkületre készüljenek. 40 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. További szép napot, balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kíván a Főtaxi.

jó reggelt, hétfő van, amikor a test már felkelt, de a lélek még valahol vasárnap este óta keresi a kijáratot a takaró alól. Na minden esetre azért ne feledjük el, hogy nem kell ma hegyeket megmozgatni, elég, hogyha úgy teszünk, mintha tudnánk, hogy mit csinálunk, és közben pedig nem borítjuk magunkra a kávét, ez így indulásnak tökéletes lesz. Elindult a hétfő, október 12-e, ez volt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, további szép napot, ezen a héten is rádiózon sokat a Best FM-mel.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok. Tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán. Olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügyintézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAC Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az nye.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útravalóul a következő gondolatokkal búcsúzott.
5: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
4: És most néhány szó az időjárásról. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig

Na hát túl vagyunk a reggelen, elindult a délelőtt, ez pedig a Best FM Nyíregyháza 103.9-en. Külön köszöntöm az online hallgatóinkat, lehet hozzájuk csatlakozni www.bestfmnyiregyhaza.hu. Töltsük együtt a következő 4 órát, Isten éltesse szülinaposokat és a miksákat, hogy mit jelent a név, nem sokára elmondom.

Október 12-e van, és ma a Miksákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, a Miksa pedig a Miklós név becézéséből önállósult név. A görög Nikolaus név szláv változatából származik, és az a jelentése, hogy győzelem, nép, holnap jönnek az Edék és a Kálmánok.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ha fél a kutyánk a vihartól, a zajoktól, a tűzijátéktól, a petárdától, ezek az időszakok nem egyszerűek az életünkben, ő szétesik, meg mi is. Éppen ezért kérdeztem erről a témáról Maglóczky Tibor kutya kiképzőt, ma befejezzük a téma boncolgatását. Van egy ismerős, aki azt mesélte, hogy ő szilveszter napján délután 5-6 óra körül beszáll az autóba, berakja a kutyát a boxba, főhangosítja az autóba a zenét, és akkor ők így elindulnak kocsikázni. És akkor így hajnal 3-ig így nyomják, mert hogy
1: ez is jó megoldás, hogyha szeret vezetni az ember, akkor ja. Hogyha szereti az autót, ez is lehet jó megoldás. Egyébként most, hogy említetted a boxot az autóban, én is ezt akartam mondani, hogy akár otthon is, és beszéltünk az előző adásokban a boxról, a lakásban, tehát erre is nagyon jó, hogy mondjuk jön a szilveszter, a kutyát már reggeltől úgy kondicionálom, hogy oké, most ha kétszer eszik a kutya, az esti etetés lehet, hogy ki fogom hagyni, de reggel mondjuk megetetem, napközben jövünk, megyünk, sétálunk, foglalkoztatom, fárasztom a kutyát. Van olyan, hogy szoktunk még ilyen kifejezett szilveszteri kutyafuttatót tartani délután, mondjuk 2 órától, egy 2 órás őrjöngésre eljönnek a kutyák, igen, fáradnak, utána szépen hazamegy mindenki, egészségügyi séta, pisika ki, ha valaki úgy eteti a kutyát, még adhat neki most is enni, de ha nem kap enni, az sem probléma, és amikor mondjuk megjelennek az első durogtatások, akkor az így előkészített, már lefárasztott kutyát, már jól lakott kutyát, egészségügyi dolgát elvégezte a kutya, stb., na, megjött az első petárda hang, na gyere a helyedre, és betesszük a boxba, beülünk mondjuk a tévé elé, vagy elindítunk egy filmet, hangosabban, mint az átlag.
0: Igen.
1: És akkor otthon el vagyunk nyugodtan, a kutya pedig a saját helyén van, amit már megszokott, mert rendszeresen szoktuk használni a boxot. Ugye, és akkor nem az van, hogy keres magának a lakásban valami olyan helyet, ahová be se tud bújni, de a box az egy zárt tér, amit ismer a kutya, és ott sokkal könnyebben átvészeli.
0: Akkor azt is ér, mert például mi nem szoktunk a lakásban boxot használni, de az autóban rendszeresen, hogy akkor esetleg ki lehet próbálni azt is, hogy egy ilyen időszakban beviszi az ember a boxot a
1: így van,
0: lakásba,
1: persze.
0: Vagy bejön, vagy nem. Egy záró kérdés itt a hanghatások kapcsán, hogy ugye sok kutyással beszélgetek, van, aki azt mondja, hogy ők onnan tudják, hogy másnap vihar lesz, hogy az ő kutyájuk már előző nap nem sétál, érzi a légköri változásokat. Én pedig azt tapasztaltam, hogy amikor vihar van, vagy pláne szilveszter, akkor utána napokig a kutyám spiccen van. Tehát nem akar kimenni este már pisilni, minden zajra odafigyel, hogy kell az idegrendszernek egy idő, amíg rendeződnek az ilyen félős kutyák?
1: Így van, tehát az idegrendszer azt ki tud fáradni. Méghozzá nagyon ki tud fáradni, és ugyanúgy regenerációra van szüksége, mint mondjuk az izomzatunknak.
0: Aha.
1: Tehát az idegrendszer az is egy, ugye benne van a nevében, egy önálló rendszer is. Nyilván mindennel összefüggésben van, de megvannak a sajátos működési szabályai, úgyhogy az idegrendszer terhelhetőségéről is szoktunk beszélni. A terhelhetőséggel meg együtt jár a kifáradás is. Tehát az idegrendszer ki tud fáradni. És ha ezt észreveszünk a kutyán, akkor nyilván pihentetni kell, kell, hogy regenerálódjon a
0: kutya. Tehát akkor ne adjunk neki feladatokat, ne kényszerítsük bele olyan helyzetbe, aminek neki nem, éppen nem akarja.
1: Így van, tehát hogyha olyan szinten kifáradt mondjuk egy ilyen szituációtól, amiről beszélgettünk, ugye a túlerős hangoktól, pihentetni kell a kutyát.
0: Uh-huh. És ezt majd ő és még, érzi, nem? Igen. Hogy mikor lesz rendben? Tehát, hogy látni fogja.
1: Ő jelezni fogja. Aha. Ő jelezni fogja. És még visszakanyarodva, ugye az, hogy mennyire lehet szoktatni ezekhez a zajokhoz. Lehet szoktatni, de itt megint az van, hogy jól csináljuk, vagy nem jól csináljuk. Ugye a kiképzésben van 2 szó, habituáció, szenzitizáció. Ha ugyanazt az ingert adagoljuk egy kutyának, de megfelelő módon, akkor a habituáció ugye azt jelenti, hogy hozzászoktatjuk. Ezért megtanulja elviselni. Ha túllőjünk a célon, ugyanazt csináljuk, mint az előbb, csak sokkal nagyobb dózisban adagoljuk ezeket az ingereket, akkor pont az ellenkező hatást fogjuk elérni, mert a kutyát érzékenyé tesszük erre, és lehet, hogy eddig jól reagált a kutya, vagy csak kicsit reagált, de ha én túlzásba viszem ennek az ingernek az adagolását, akkor egyre jobban érzékenyé teszem a kutyát. Tehát ez nagyon fontos, ugye a fokozatosságával, a kiképzésben, a nevelésben mindig, és ez, amit nagyon figyelembe kell vennünk, hogyan szoktatom hozzá, és ez nagyon fontos, hogy a kutyának mindig az adott reakcióját, az adott ingerre, azt figyelembe kell vennem, és ha jó, akkor jó úton járok, ha nem jó, akkor változtatnom kell valamit, villám gyorsan, vagy éppen befejezni. Jó, hogy ne az ellenkező hatást érjen el.
0: Ez nagyon fontos, amit mondtál, igen, hogy jót akar az ember, de lehet, hogy pont az ellenkezőjét éri el.
1: Igen, tehát ezért kell a tapasztalat, és a kutyának minden reakcióját egyből le kell reagálnom, és amit mondtunk, hogy gyors döntést kell hoznom, ez most jó volt, vagy nem volt jó. Ha jó, akkor erősítem, ha nem, akkor leállok, vagy elindulok, keresek egy más alternatívát, és úgy viszem tovább, jó? De ha rossz reakciót kapok a kutyától, akkor nem szabad tovább folytatni.
0: Jó, hát ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos szerintem, amit mondtál, nagyon sokat tanultunk, hát remélem, hogy sok gazdinak adtunk segítséget a nehéz napokon, zajok, viharok, szilveszter, és hát legközelebb pedig egy olyan kis minisorozatba kezdünk bele, amikor bizonyos kutya típusokat fogunk vizsgálni, például a kolerikus fajtáról lesz majd az első ilyen részünk, az a kutyafajta, a kolerikus, aki ingerlékeny és féktelen típus, de van mozgékony, nyugodt, gyenge, lassú, szóval sokféle típusú kutya van idegrendszeri szempontból. Legközelebb ezekkel folytatjuk. Tibi, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

Október 12-e van, ma Miksákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Spanyolországban ma nemzeti ünnepet tartanak, Amerika felfedezésének napja mai. Na nézzük akkor egy-két eseményt október 12-éhez kapcsolódóan. 1492-ben Kolumbusz Kristóf kikötött a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadorban, tehát felfedezte Amerikát. Poroszország elismerte a pragmatika szankciót 1726-ban. Esztergomban megnyílt a Keresztény Múzeum 1875-ben. Először használtak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban 1928-ban. Megalakult a Független Kisgazdapárt 1930-ban. A vezetője C. Bálint volt. Rá 3 évre megnyílt az Alcatraz, mint szövetségi börtön. Darányi Kálmán miniszterelnök alakított kormányt ezen a napon 1936-ban. 1960-ban Hruscsov az SKP főtitkára cipőjével vert az asztalt az ENSZ közgyűlésen, írják a helyi beszámolók. Útnak indult az első több személyes szovjet űrhajó, ez volt a Voszhod 1, 1964-ben. 71-ben bemutatták a Broadway-on a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. Kezdetét vette Iránban az úgynevezett Persepolisi Parti 1971-ben, Yasser Arafat Magyarországra látogatott 74-ben, megnyitották a Magyar Nemzeti Galériát 1975-ben, aztán kipattant az úgynevezett Székely ügy, egy korrupciós botrány 2000-ben. Ez volt az első olyan eset a rendszerváltás után, amikor aktívan politizáló személyt a bíróságon korrupciós ügyben bűnösnek találtak. 2003-ban Schumacher, mármint Mihály Schumacher, megnyerte a 6. világbajnoki címet a Forma 1-ben, és ezen a napon pályára állították a 2. kínai űrhajót, a Szentcsua 6-ot 2005-ben.

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy milyen lesz a holnapi nap időjárása idehaza. A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, száraz lesz az idő, nem kell az esernyő. Az északi a szelet kevés helyen kísérik, majd élénk lökések. Holnap hajnalban 0-10, délután 14-19 fok lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ideiglenesen bezár az uszoda, nyíregyházi sikerek a robotika versenyen, válogatott meccset játszanak városunkban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi uszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. Az Eizmann nyíregyházi városi uszoda november 2-án hétfőn nyit újra. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid két érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között. Az első helyezéssel kvalifikálták magukat a világdöntőre, így ők képviselhetik hazánkat a novemberi dél-koreai megmérettetésen. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoportgyőztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: 2026 második fél évében a 10 beteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
2: Indulása óta a Repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra itt a 103.9 Best FM-en, de a híreink a weboldalunkon is elolvashatóak. Sok-sok infó mellett programok, útinfó, minden van a weboldalunkon, és hát természetesen a Best FM Nyíregyháza weboldalára azért is érdemes rákattintani, mert hogy meg lehet hallgatni a Csak 10 perc című műsor összes epizódját. Ez Magyarország első pszichoszomatikus rádió műsora. No, hát megyünk tovább most itt a Best FM-en, hamar majd arról lesz szó, hogy sajnos Európában is itt van a majomhimlő. Megyünk moziba, aztán kezdünk egy minisorozatot, babonák nyomába eredünk, ma kiderül, miért nem szabad este sepregetni, és Pavarottira is emlékezünk, akinek ma lenne a születésnapja.

Már is a majomhimlővel foglalkozunk, de nem úgy, hogy csak úgy bemutatom ezt a betegséget, hogy egyébként van ilyen, hanem sajnos arról kell, hogy szóljak, hogy a majomhimlő Európában is felbukkant, már százak betegedtek meg. Két magyar megyében is majomhimlővel fertőzött beteget azonosítottak az elmúlt időszakban. A betegség nem ismeretlen Európa más vidékein sem. Nos, a Komárom-Esztergom és Pest megyében mutatták ki az Mpoxot, ismertebb nevén a majomhimlőt. Az NNGK 39. heti járványügyi tájékoztatója szerint szeptember 21-e és 27-e között ketten is elkapták ezt a veszélyes kort. Az augusztusi járványtani összefoglaló szerint idén nyáron ráadásul nőtt az európai megbetegedések száma is. A nyári hónapokban a korábbiakhoz képest nőtt meg a majomhimlős megbetegedések száma az EGT tagországokban. Összesen 206 megbetegedést regisztráltak a térség 16 országában augusztusban, júliusban pedig ennél is többet, 276-ot. Nos, a megbetegedések száma ellenben alacsony maradt, és a nyár folyamán csökkent is. Augusztusban 3 országban, Spanyolországban, Franciaországban és Hollandiában diagnosztizáltak ilyen típusú megbetegedéseket, összesen 3-at. Egyébként az Mpoxnak is nevezett fertőző betegség állatról emberre terjed, illetve emberek között is át lehet adni a kort. A fekete himlővel rokonfertőzésről van szó, főként az afrikai országokban van jelen.

103.9 Best FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Szendi Hajni vagyok, moziba megyünk, hiszen természetesen októberben is érkeznek a filmújdonságok a hazai filmszínházakba. Október 15-től látható majd az Erőd, a Bálna hullás, az Elfelejtett sziget, a Még egy kívánság című film, de debütál majd a Street Fighter, illetve a Hálózat ára című film is. Na nézzük, melyikről mit is kell tudni. Az Erőd egy holland, dán, svéd, finn, lengyel filmdráma, szóval így összefogtak, 2025-ben készítették el, egy fekete-fehér filmről van szó, amely összesen csak 81 perces. Az Erőd című film világpremiérjére a világ egyik legrégebbi A-kategóriás fesztiválján, a San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztiválon került sor, de aztán bekerült a Göteborgi Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is. Az alkotás Magyarország premierje pedig a 13. Skandináv Filmfesztiválon lesz. Bálna hullás címmel jön egy amerikai thriller és Emily Rudd főszereplésével. Nos, a Bálna hullás egy nagyívű, drámai, túlélő thriller, ami egy fiatalember és egy nagy ámbrászett találkozásának nyomán bontakozik ki. Búvárkodni indul Jay Kalifornia középső partvidékénél, hogy megkeresse nemrég odaveszett apja maradványait. Ám egy tekintélyes méretű nagy ámbrászett lenyeli őt. A fiú egy órára elegendő oxigénnel az állat gyomrában reked, és hát szépen lassan rájön, hogy az apja kemény leckéi jelenthetik a menekülést ebből a különleges kelepcéből. A gyerekeknek érkezik egy animációs kalandfilm is, az a címe, hogy Elfelejtett sziget, a DreamWorks Animation új alkotásáról van szó, amelyben Joe és Reza, az általános óta legjobb barátnők, külön utakon készülnek folytatni életüket. Amikor az utolsó közös estéjüket ünneplik, rábukkannak viszont egy titokzatos átjáróra, ami egy fantasztikus szigetre viszi őket. Jön a Még egy kívánság című magyar vígjáték is, Dobó Kata és Szilágyi Fanni rendezésében. A főbb szerepekben Hermányi Marian, Kádár Elgellért, Tídeni és Trill Beatrix, valamint Nyári Szilvia láthatók. Takács Juli a munkájában és a magánéletében is elkényelmesedett. 20-as évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánság füzet, amivel bármit eltüntethet a világból. Egy szakmai baklövés miatt kelepcébe keveredik, és az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, ami egy idő után aztán egyre extrémebb kívánságokkal lesz tele. A film végére ki fog derülni, hogy minden kívánság azért következményekkel jár. Érkezik egy amerikai akciófilm is, a Street Fighter, hát itt ütik-verik egymást majd mindenki. 93-ban játszódik a sztori, a két elidegenedett utcai harcos újra visszaszáll a csatába, és egy titokzatos Chi Li nevezető ember veszi be őket a következő világharcos a versenybe. Az öklök, sorsok, indulatok, véres összecsapása indul el. És végül, de nem utolsó sorban jön egy amerikai dokudráma is, a Hálózat ára. Aaron Sorkin a rendező, tehát erre a filmre érdemes odafigyelni. Nos, a megtörtént esetet feltáró filmben Francis, a Facebook egyik fiatal mérnöke, megkeresi a Wall Street Journal újságíróját, mert olyan dolgokat tudott meg, amikről úgy érzi, nincs joga elhallgatni. A jó ügy érdekében csalni, kémkedni és hazudni is hajlandó. Erről szól a film. Jó szórakozást mindenkinek, aki moziba megy.

0: Itt szólnak a legjobb zenék. Ez a Best FM. A legjobb zenék.
1: A nyíregyháziak.
2: A nyíregyháziak.
1: A jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A

vannak, akik babonásak, vannak, akik nem. Hát ugye vannak olyan babonák, amikről mindenki hall, péntek 13 sorolhatnám, de talán kevesen tudják, hogyha este seprőzünk, tehát seperjük a lakást, az nem tesz nekünk jót, legalábbis a babona szerint. Egy régi babona azt mondja, a pénzünket is kisöpörhetjük ezzel együtt. Van, aki nem teszi a táskáját a földre, más lekopogja, ha valami túl jót mondott, és olyan is akad, aki a kiömlött só után ösztönösen a válla felé dob egy csipetet. A hétköznapi tárgyainkhoz és mozdulatainkhoz meglepően sok babona kapcsolódik. És persze a seprű sem kivétel, sőt, régi folklór feljegyzések szerint még az sem mindegy, mikor, merre és kinek a közelében sepregetünk. Ha vacsora után morzsás marad a konyha padló, teljesen logikus, hogy felporszívozzuk, vagy végig söprögetjük. Egy régi hiedelem szerint azonban ezt nem kellene megtennünk, mert hogy egy folklór archívumban azt dokumentálták, hogy Mexikóban létezik egy babona, amely azt írja, éjszaka nem szabad söpörni, mert azzal az ember a saját pénzét is kisöpörheti. A 2018-ban rögzített hiedelmet az adatközlő a Mexikóban élő nagynénjétől hallotta, vagyis családi hagyományként öröklődött tovább. Az esti söprés tilalma ráadásul más folklórgyűjtésekben is felbukkan, írja az El magazin, bár nem mindenhol a pénz elvesztésével kapcsolják össze. Van egy gyűjtemény, 82-ben Amerikában adták ki, Tanzániából származó feljegyzéseket összesítettek, eszerint az éjszakai söprés elkergeti az áldásokat. 1971-ben Detroitban is rögzítettek ebből egy változatot, ahol csak azt mondták, este ha sepregetünk, bal szerencsét hoz. Ugyanaz a hétköznapi mozdulat tehát különböző helyeken más jelentést kapott. Van, ahol a pénz, van, ahol a szerencse, hol általában a jólét feltételével kötötték össze. A babonák eredetét egyébként ritkán lehet egyetlen történetre visszavezetni, ezért azt sem tudjuk biztosan pontosan, hogyan született az éjszakai söprés tilalma. Nos, a Dartmouth archívumában szereplő feljegyzés egy érdekes, nagyon is praktikus magyarázatot őrzött meg. Az adatközlő szerint abban a mexikói környezetben, ahonnan a családi hiedelem származott, az elektromos világítás nem volt mindenütt magától értetődő. Gyenge fényben pedig könnyebb lehetett a porral, a szeméttel együtt valamilyen apró, értékes tárgyat is kisöpörni a házból. Ez nem tekinthető az esti söpréshez kapcsolódó valamennyi babona bizonyított eredetének, de azért egy jó út, inkább egy lehetséges gyakorlati magyarázat arra, hogy miért lehetett értelme annak a szabálynak, hogyha nem látunk rendesen, hagyjuk a söprögetést reggelre. A seprűhöz kapcsolódó hiedelmekben nem csak az időpont számít, a söprés iránya is visszatérő motívum. A Detroiti Folklor Archívumban egy 1973-as New Orleans-i feljegyzést tettek közzé. Ebben a babonában azt írták, hogy nem szabad a ház elől, illetve a házból a bejárati kapu irányába söprögetni, mert ezzel az ember a saját szerencséjét kisöpri. A kép szinte túlságosan is kézenfekvő. A seprűvel valamit eltávolítunk az otthonunkból. Az ajtó és a kapu pedig azt a határt jelenti, amin túl már nincs velünk. A folklor ezt a teljesen hétköznapi mozdulatot fordította át, tehát szimbolikus nyelvre. Ne söpört ki azt, amit inkább magad mellett tartanál. Érdekes, hogy ez a gondolat történetileg sem új. Az amerikai folklór korai írásos gyűjtéseiben is megjelent az a hiedelem, hogy a szemét ajtón keresztül történő kisöprésével az ember szerencsét is eltávolíthatja az otthonából.

Buddies don't know if I'm not your man. Luciano Pavarottira emlékezünk, aki 1935-ben született október 12-én Olaszországban, Modenában, szerény körülmények között élő családban. Az édesapja pék és amatőr tenor volt, így Luciano már gyerekként közel került a zenéhez. A család a II. Világháború idején költözött vidékre, ahol a kis Luciano a mezőgazdasági életet is megszerette. Gyerekként azonban még nem feltétlenül operaénekesnek készült. Sokáig arról álmodott, hogy ő bizony a kapuba áll, futballkapus lesz. 9 éves korában már énekelt a modenai Rossini kórusban az édesapja mellett, és hamar kiderült, hogy nagyon különleges hanggal rendelkezik. 55-ben egy kórussal nemzetközi sikert is aratott Walesben, ahol első díjat nyertek egy rangos kórusversenyen. Pavarotti közben tanárnak tanult, és egy ideig általános iskolai tanítóként dolgozott, sőt, biztosítási ügynökként is kereste kenyerét. A komoly énektanulmányokat csak 19 évesen kezdte meg Arrigo Pola irányításával, aki később is meghatározó szerepet játszott a pályáján. 61-ben megnyerte az Aciperi nemzetközi énekversenyt, és még ugyanebben az évben debütált Rodolfo szerepében Puccini Bohém élet című operájában. A siker gyorsan jött, néhány év alatt Európa legfontosabb operaházainak színpadára került. 63-ban mutatkozott be a Bécsi Állami Operaházban, majd jött a londoni Royal Opera House, ahol egy beteg énekest helyettesítve énekelt el Rodolfo szerepét. 65-ben már az Egyesült Államokban is fellépett, 68-ban pedig először énekelt a New York-i Metropolitan Operában. Különleges, fényes hangja, könnyed, mégis rendkívül erőteljes magas hangja miatt hamar a világ egyik legkeresettebb tenorjává vált. A közönség nem csak a hangját szerette, hanem hatalmas életkedvét, közvetlenségét, jellegzetes, mosolygós személyiségét is. Pavarotti ráadásul nem akarta, hogy az opera csak az elegáns operaházak közönségének műfaja legyen. Hatalmas szabadtéri koncerteken, stadionokban és televíziós műsorokban is sokat lépett fel. 90-ben létrehozta a legendás három tenor formáció, Placido Domingo és José Carreras mellett római koncertjén a szinte az egész világon ismerté vált ez a trió. A három tenor koncertjei később a labdarúgó világbajnokságokhoz is kapcsolódtak, és óriási közönséget vonzottak. Pavarotti közben jótékonysági munkát is végzett, és különösen fontosnak tartotta a fiatal énekesek támogatását. Sok tehetséges pályakezdő tanított és segített. 2004-ben lépett utoljára opera előadásban színpadra New Yorkban a Tosca cím szerepében. Utolsó nyilvános fellépése pedig 2006. februárjában volt a torinói téli olimpia megnyitóján, ahol a Nessun Dorma című dalát énekelte. Pavarotti 2007-ben, szeptember 6-án hunyt el, 71 éves korában, modenai otthonában, hasnyálmirigyrák következtében. A hangja azonban azóta is velünk maradt. A 20. század egyik legismertebb operaénekeseként olyan közönséghez is eljuttatta a műfajt, mely korábban talán soha nem hallgatott volna klasszikus éneket. Pavarotti egyik híres gondolata így szól: az emberek azt gondolják, hogy fegyelmezett vagyok. Ez nem fegyelem, hanem odaadás. Nagy különbség van a kettő között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádioreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Palliatív ellátási egységet alakítanak ki a nyíregyházi kórházban. Elismerést vehettek át a polgárőrök, Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Több megyei polgárőr is elismeréseket vehetett át Nyíregyházán a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség tájékoztatása szerint azokat jutalmazták, akik a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében többlet közterületi szolgálatot vállaltak az elmúlt időszakban. A kiemelt feladatok során a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal segítették a rendőrség munkáját, hozzájárulva a közterületek fokozottabb ellenőrzéséhez és a jogsértések megelőzéséhez, írják. Szép eredményeket értek el a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői a Puska Pisztoly országos bajnokságon. Egyéniben és csapatban is országos bajnoki címeket és számos dobogós helyezést szereztek, írja a város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Mencel, aki a 25 méteres gyors tüzelőpisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez, a junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek délben, időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal, friss hírekkel egy óra múlva is jövünk majd itt a 103.9-en. Szendi Hajni vagyok, ez a Best FM, és természetesen hamarosan főzünk majd Friedrich Antal séffel, aki a következő napokban előételeket kínál majd nekünk, hideget és meleget is.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez

A takarításban nálam van egy arany szabály, fentről lefelé, bentről kifelé. Tehát, hogy így haladok, minden esetre vannak olyan helyek a lakásban, amelyet nagyon sokan kihagynak, amikor elkezdenek takarítani. Tiszta a konyhapult, csillognak a csaptelepek, dohányzóasztal letörölve, elégedetten tekintenénk körbe a művünkön, de a szakértők szerint azért érdemes szemmagasságon túl is figyelni, mert hogy éppen azokon a helyeken gyűlik össze meglepően sok por, szösz, lerakódás és szennyeződés, amelyeket nem is látunk nap mint nap. Amikor takarítunk, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a szemmagasságunkban, illetve a padlón nézegetünk, és ami túl magasan van, azt egész egyszerűen kihagyjuk. Kunyhabútorok, szekrények teteje például abszolút ide tartozik, vagy éppen a lámpabúrák teteje, a lámpaernyők is. Legjobb egyébként, ha időnként levesszük a lámpaernyőt, így minden oldalát könnyebben meg lehet takarítani. Aztán az ablakot sokszor megpucoljuk, de kimaradnak a redőnyök és a reluxák lamellái. Ezekhez ma már mindenféle kütyüket lehet kapni, szivacsokat, meg ilyen keféket, érdemes tehát erre is odafigyelni. A hűtő, a mosó gép, a sütő mögött lévő terület tökéletes búvóhely a szennyeződésnek. Ugye, amikor elromlik a hűtő, a mosógép vagy a sütő, és kihúzzuk a helyéről, vesszük észre, hogy te jó ég, mi van alatta. Szóval néha akkor is húzzuk ki, hogyha nincs semmi baja. A konyhai csapnak általában azt a részét tisztítjuk meg, amit könnyen látunk, hogy áttöröljük a csaptelepet, fényesre sikáljuk a mosogatót, aztán nem vesszük azt észre, hogy például a kihúzható vagy permetező fejes csap alsó része az bizony kimarad, és vízkövessé is válhat. Tehát fontos, hogy az eldugott helyeket is vizsgáljuk meg, ne csak szemmagasságba takarítsunk.

0: A következő pár adás alkalmával Friedrich Antas séffel beszélgetek majd az előételekről, és szerintem rögtön azzal is kellene tisztázni, hogy mi számít előételnek. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is. Nagyon jó a kérdés. Előételnek az számít, ami előkészíti a gyomrot a következő menü sor befogadására, de már egy olyan kulináris élményt ad, hogy már felvillanyozod. Ez egy előzenekar, abszolút mértékben, mint egy koncerten, és egy jó előzenekar az egy nagyon jó kezdés mindenképpen. Vannak nagyon ismertek, meg nagyon ismeretlen előételek is, úgyhogy remélem, hogy érdekes dolgokat fogok tudni mondani. Az első ilyen például, tehát a retróba nagyon sokszor visszanyúlunk, és ezt lehet modernizálni, de mindenki ismeri a hortobágyi palacsintát.
0: Azt hát azt pont nem mondanám előételnek, az.
1: Pedig az.
0: Hát ezzel úgy jól lakok, minden. Hogy utána semmit nem eszek.
1: Hát, hogyha csak azt teszel meg olyan mennyiségben, akkor van az így, de hortobágyi palacsinta az például előétel méghozzá, meleg előétel. Ez azért fontos, mert a meleget meg a hideget külön-külön válogatjuk, úgyhogy de ebből a szempontból előétel. Méghozzá, ez egy nagyon ősi, magyar szempontból ősi, de nem úgy értve. A születését azt visszavezetjük legalább 1958 brüsszeli világkiállításhoz, ahol elméletileg megszületett ez, de gyakorlatilag már az 1890-es években van recept paprikás csirkével aprított krém vagy péppel töltött palacsintára, úgyhogy nagyon régóta ismerjük ezt a hortobágyi palacsintát, és akárki akármit mond, a mai napig szeretjük.
0: Tehát igen.
1: Mindenkit, aki az ismeretségemben van, így úgy, amúgy, de igen, és akkor vannak a nagyon-nagyon modern megoldások, hogy akkor ilyen retrót nem kell csinálni, de mégis, és átalakítjuk. És különböző érdekes dolgokat tudunk még belevinni, és ez pont egy olyan étel, hogy tök egyszerűen össze lehet rakni, tehát elméletileg és gyakorlatilag az van, hogy van egy hortobágyi palacsinta, amit kitaláltak, egy egyszerű palacsinta, meg van töltve, paprikás csirkenek a csirkehús van összevágva, alaphelyzetben, és akkor a paprikás mártással át van húzva egy kis tejföllel. Ugyanezt borjú pörköltel is el lehet készíteni, tehát ki melyik verziót szereti, teljesen egál, tök mindegy ebből a szempontból, és akkor van a modernebb verzió, akkor azt mondjuk, hogy jó, de akkor ebből a összedarabolt húsból inkább csináljunk egy nagyon finom krémet, ami nagyon finom, sejmes, mégis jól kenhető, ezzel töltjük meg a palacsintát, és lehet, hogy a palacsintát vékonyra megkenve, úgy föltekerve, úgy vágva, hogy az egész egy ilyen kis töltött roládnak néz ki, és már is úgy tálalod, hogy egy bármilyen fine dining vagy bistro étterembe könnyedén.
0: Igen, tehát mondják, nem ezt a nagy palacsinta jó vastagra megtöltve, hanem kis pici, kis finom filigrán.
1: Így van, úgyhogy lehet ezt nagyon könnyedén, nagyon finoman elkészíteni. Ehhez egy vékony palacsinta tésztát kell persze készíteni, ami mondani könnyű elkészíteni, nem mindenkinek olyan egyszerű, de kis gyakorlással tökéletesen működik. És ilyenkor van az, hogy nem csak tejfőle lelocsoljuk, hanem akkor akár csinálhatunk egy tejföl habot, és akkor a tejföl habban hozzá van téve.
0: Egyszer próbáltam az egész konyhaúszot, hagyjuk. Na.
1: Van egy ilyen lehetőség is természetesen.
0: Igen, beleraktam a szifonba, mert éppen láttam a tévében, hogy mindenki tejföl habot csinál. Na mondom, a férjemnek. Ennyi volt, apukám, rákanalazzuk kész. Nem.
1: Ugyanaz zsíradék van benne, és ahogy a tejszín és a zsíradék az habosodik ki, és azért működik a rendszer. Tehát elméletileg én már készítettem tejfölből szifonnal habot. És működik, nem olyan
0: persze neked, igen, én megtakarítok egy órát. Jó, akkor az Anti séf az amatőr oldalon ott lesz a recept.
1: Természetesen.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: súlyozni.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

Van egy csomó olyan dolog, amit megtanulunk, és azt mondjuk, hogy ez így van, tehát készpénznek veszük, aztán pedig kiderül, hogy hülyeség. Nos, most jön nálunk egy pár olyan hazugság, amit az állatokról tanultunk, pedig nem is úgy van. Gyermekkorunk óta ugye rengeteg tévhitet hallottunk már az állatokról, de vajon mennyire igazak ezek? A BN most ennek járt utána. Nem igaz, hogy az aranyhal csak másodpercekig emlékszik. A memóriája ugyanis 5 hónapra megy vissza, és meg tudja különböztetni az emberi arcokat. Éppen ezért az aranyhalat gömbakváriumba zárni szerintem, kínzás. Számtalan rajzot látunk arról, ahogyan a struc a homokba dugja a fejét. Még szólásmondásunk is van ezzel kapcsolatban, hogyha nem akarunk tudomást venni valamiről, akkor struc politikát alkalmazunk. A struc azonban, figyelem, sosem dugja homokba a fejét, csak a tojásait rendezgeti a csőrével a földön. Különben is egy hatalmas madárról van szó, amely 70 km/h sebességgel tud futni, a rugása pedig az oroszlánra is veszélyes. Miért bújna el ilyen bárgyú módon? Egyébként elég bárgyú állatról van szó, én jártam struc farmon, olyan történeteket mesélt a csávó, aki üzemeltette, hogy nem akartam elhinni, tehát, hogy oké, kis fejben sok ész nem fér el, de hogy ritka buta állat egyébként a struc. Nem igaz, hogy a kutya szájában kevesebb baktérium van, mint egy emberi szájban. Nem csoda, hiszen a nyelvét használja, hát fogalmazzunk így, WC-papírnak. A bika viadalokon a torreador piros textilt lenget az állat előtt. Tévesen hisszük, hogy a vörös árnyalat az, ami tűzbe hozza a bikát. A mozgás az, amire reagál az állat, nem a szín, ugyanis a bika nem is látja a pirosat, csak a kéket és a sárgát érzékeli. A vöröset szürkés-barnás tónusként látja. Hogy akkor miért éppen piros az a bizonyos posztó? Hát nyilvánvalóan azért, hogy mi jobban lássuk a nézők, illetve kevésbé legyen rajta feltűnő az állat vére, ami így botrányos. Én egyszer egyetemista koromban voltam Spanyolországban egyébként egy ilyen bikaviadalon. Fú, teljesen lelőttem a láncot. Borzasztó volt, komolyan mondom. Na, hát folytassuk azzal, hogy sosem fogjuk megtudni, honnan alakult ki ez a tévedés, miszerint nem szabad hozzáérni a fészekből kiesett fiókákhoz, mert akkor rákerül a szagunk, és az anyja miatt elutasítja. Az igazság az, hogy a legtöbb madárnak rendkívül gyenge a szaglása. A fiókáikat nem is a szaguk, hanem a hangjuk alapján azonosítják. Tehát nyugodtan rakjuk vissza a fészekbe a kiesett fiókát. Tehát a múltkor, egy pár hónapja egy kis fióka állandóan kiesett, de nem láttuk, hogy hol van egyébként a fészke. Nagy valószínűséggel a cseréplemez alatt volt, legalábbis a hangok alapján. Nagy nehezen visszaműtöttük, és akkor a kis drága beleesett megint a csatornába, és a csatornán végig lefolyva leesett a földre. Visszatettük, elment a végére a csatornának, és ott hallom, hogy csipog, és kiesett. Háromszor játszottuk ezt el, egy-egyére már csak a holttestét találtuk meg a kis madárnak, hát komolyan mondom, megsirattam, szóval mindent megtett, hogy visszajusson, de mi is, de nem jött össze. Na, szokták mondani ugye, hogy a denevér vak. Olyannyira nem vak, hogy jobb a látása, mint az emberé. Egyetlen denevérfaj sincs, amelyik vak lenne. A múltkor kint voltam a teraszon este, berepült egy denevér, elment, mire sikítottam volna, már nem volt ott, még jobban is jártunk így. A cápákról mostanában kezdjük azt megtudni, hogy szinte minden kamu, amit eddig tanultunk róluk, korán sem agyatlan, vérengzős zabagépek, hanem meglepően intelligens állatok, akik felismerik az embert és nem tekintik zsákmánynak. És minden nő nyugodt lehet. A menstruációs vére nem fogja oda vonzani a cápákat a tengerben, mert ugye egy időben még ezt is közzétették a neten, hogyha valaki éppen a nehéz napokon van, ne menjen a tengerbe, jön a cápa, meg fogja enni. És hát végül a nyuszi és a majom étrendje, nyúlról mi jut eszünk be? Répa, majomról mi jut eszünk be? Banán. Na, hát a vadnyúl nem eszik sárga répát, mert nem tesz jót az emésztésének. A sárga répa sok cukrot tartalmaz, tehát nekik egyáltalán nem jó, olyan, mint hogyha cukrot adnánk répa formájában, ugye, magának a nyúlnak. És hát ugyanez a helyzet a majom és a banán esetében is. Egy banán, ugye, elég sok cukrot tartalmaz, a majom fogai hamar elromlanának ettől, ha sok banánt enne. Jó, nyilván egy-két banán lehet, hogy becsúszik a majmoknál, de egyáltalán nem napi szinten.

Október 12-e van a Reuma világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a reumatológiai és mozgásszervi betegségekre. Ezek a betegségek nem csupán az idősebb korosztályt érintik, fiataloknál is kialakulhatnak. A reumás betegségek közé számos különböző kórkép tartozik egyébként. Gyakori tünetek a fájdalom, az ízületek merevsége, duzzanat, a mozgás beszűkülése. Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel a tartós vagy rendszeresen visszatérő ízületi fájdalom. Sokan azonban sokáig halogatják, hogy elmenjenek az orvoshoz, mondván, biztos csak megfáztam, meghúztam, majd elmúlik. Pedig a korai felismerés sok esetben nagyon fontos, mert a megfelelő kezeléssel lassítható a betegség romlása, enyhíthetőek a panaszok. A mozgásnak különösen nagy szerepe van a megelőzésben és a kezelésben is. Természetesen nem mindegy, milyen mozgást választunk. Az úszás, a séta, a kerékpározás, a gyógytorna sok esetben kíméletesebb az ízülethez. Az egészséges testsúly szintén nagyon sokat számít, hiszen a plusz kilók jelentős terhet rónak, például a térdünkre, a csípőnkre. A megfelelő táplálkozás, a rendszeres mozgás, a dohányzás kerülése szintén hozzájárulhat a mozgásszervi egészség megőrzéséhez. Fontos azonban, hogy erős vagy tartós panaszok esetén ne saját magunk próbáljuk megfejteni, hogy mi a fájdalom oka. A Reuma világnapja arra is emlékeztet bennünket, hogy a mozgásszervi betegségek nem egyszerűen az öregedés kötelező velejárói.

0: happy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok. Tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán. Olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügyintézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAC Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az nye.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útravalóul a következő gondolatokkal búcsúzott.
5: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
4: És most néhány szó az időjárásról. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ebben az órában sok témával várom a Best FM Nyíregyháza hallgatóit. Szendi Hajni vagyok, hamarosan jön a kalóriadó, aztán elmondom, hogy hogyan kell könnyedén mikrohullámú sütőt takarítani, elmegyünk a mellékhelyiségbe, és rengeteg-rengeteg nyíregyházi programot, eseményt is időrendben egy csokorba szedek majd. Ezek el is olvashatóak a www.bestfmnyíregyháza.hu-n.

0: Folytatjuk már, és jön a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Amikor ilyen influenza járvány meg hasonló időszak van, akkor ugye a televízióban is mindenhol különféle reklámokkal találkozhatunk, amelyek azt a célt szolgálják, hogy vegyünk minél több patikában lévő cuccot, hogy jól legyünk. Uh-huh. És hát ahogy az antibiotikumok időszaka eljön, ugye például ezekben a náthás időszakokban, akkor tele van a tévé a probiotikumok reklámjával is. Igen. Mert a probiotikumokkal elsősorban akkor találkozhatunk, ugye, hogyha antibiotikumot írnak fel.
1: Igen, a probiotikumokat ekkor szokták első körben ajánlani, vagy akkor esetleg, hogyha valaki trópusi országba utazik. Ugye a probiotikumokról azt kell tudni, hogy ezek élő mikroorganizmusok, amelyek képesek az emberek, illetve egyébként egyes állatok bélcsatornájában megtelepedni, ott elszaporodnak, és kedvezően befolyásolják a gazda szervezetet, tehát most ebben az esetben ugye az emberek egészségi állapotát. Kedvező hatással vannak ugye az egészségi állapotunkra, és csökkenthetik bizonyos betegségek kialakulását is.
0: Tehát akkor is szedjük, hogyha nem vagyunk betegek, hanem megelőzésre?
1: Alapvetően, hogyha kiegyensúlyozott a táplálkozásunk, fogyasztunk zöldségeket, gyümölcsöket, élő flórás tejtermékeket, például joghurtot, kefirt, akkor az étkezéssel be tudjuk vinni ezeket a baktériumokat megfelelő mennyiségben, de megváltozott egészségi állapot, például amikor ugye antibiotikum kúrára szorulunk, vagy esetleg vannak bizonyos olyan betegségek, egy vékonybél kontaminációs szindróma,
0: ami
1: nem feltétlenül, igen,

0: Nem feltétlenül jár együtt az antibiotikummal, általában egyébként igen, ilyenkor is szoktuk javasolni a probiotikumok használatát, de önmagában tényleg a kiegyensúlyozott táplálkozással ez biztosítható.
1: Láttam már olyat is a probiotikum mellett, hogy prebiotikum. Ez mi?
0: Igen, a prebiotikumok az tulajdonképpen ilyen élelmiszer komponensek résznek, amelyek alapvetően a zöldségfélékben, gyümölcsökben megtalálhatóak, vagy adalékanyagként kerülnek bele az élelmiszerekbe, ezek mindenképpen pozitívak egyébként. Azáltal tudnak kedvező hatást gyakorolni a szervezetre, hogy szelektíven fokozzák a baktériumok alapvetően a probiotikus fajok szaporodását, az ő tápanyagukként fognak ezek a prebiotikumok részt venni, és ugye, hogyha a probiotikumoknak van tápláléka, könnyebben el tudnak szaporodni, és ezáltal jobban tudják a mi egészségügyi állapotunkat is kedvezően befolyásolni. Ilyen például az inulin, ami a csicsókában található meg nagy mennyiségben.
1: Tudsz még mondani egy-két ilyen dolgot, amiben van pre- vagy probiotikum? Így természetes úton,
0: igen,
1: módon?
0: A probiotikumnál is akkor még egyszer ugye kiemelném az élő flórás joghurtot, kefírt, savanyú káposztát, néhány sajtban is megtalálható, például cheddar sajt, mozzarella. A prebiotikum a már említett csicsókában nagy mennyiségben jelen van, hagymafélékben, száraz hüvelyesekben, mint például sárga borsó, vörös bab, vagy egyéb száraz bab, lencse, csicseri borsó.
1: Na hát akkor ezeket toljuk ezerrel, és akkor talán nem lesz szükségünk kiegészítésre, ugye?
0: Hát igen, kivéve persze még egyszer megemlíteném, hogyha antibiotikum kúrára szorulunk, akkor mindenképpen fontos a probiotikumokat pótolni, vagy ha trópusi országba utazunk, akkor szintén, hogy a különleges ételekhez könnyebben tudjon alkalmazkodni.
1: Ja, hát nagyon sokan panaszkodnak erre, hogy elutaznak végre valahova, egy trópusi országba, aztán egy hétig a WC-n ülnek, tehát, hogy akkor ezt érdemes megelőzni. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

nem tudom ki mit tapasztalt mikrohullámos sütő és popcorn kapcsán, szóval érdemes megnézni, hogy milyen ereje van a mikrónak, mert hogyha a popcorn beleégetjük, akkor az napokig, vagy hetekig is akár büdös lehet, de hát ki ne találkozott volna már azzal, hogy mondjuk egy kis csirkemájat akart galuskával melegíteni a mikróba, aztán a máj felrobbant, és aztán hát úgy nézett ki a mikró belseje, mint egy horrorfilm. Fontos azonban, hogy vannak trükkök, amitől a szennyeződés a mikron belül szinte teljesen magától feloldódik, és ezért ez ritka jó hír. Persze az a legjobb, hogyha a friss kifröccsenéseket mielőbb letöröljük. Egészen más a helyzet azonban akkor, amikor az étel maradék már megszáradt, és kemény rétegként tapad a mikró falához vagy a tetejéhez. Apukámik a múltkor véletlenül átnyomták a mikrót ilyen grillező funkcióra, ülök a konyhába, oldalra nézek, megy a mikró, ami belülről égett. Hát komolyan mondom, hogy úgy beparáztam, hogy csak na mindegy, megoldottuk a helyzetet. A szakértők szerint gyakori hiba, hogy elkezdjük súrolni a száraz, rászáradt ételmaradékot a mikrón belül. Nyilván ezzel nem csak magunknak csinálunk sok munkát, hanem az erős dörzsöléssel a készülék belső felületét is megkarcoljuk. Sokkal kíméletesebb megoldás, ha előbb megváltoztatjuk magát a szennyeződést, tehát néhány percig hagyjuk, hogy a gőz felpuhítsa. A trükk egy citrom és gőz. A módszer egyszerű, tegyünk vizet egy nagyobb mikrohullámú sütőben használható edénybe, majd melegítsük addig, amíg bőséges gőz képződik. A szakértők szerint ez 3-5 perc. És itt van az egész módszer legérdekesebb része. Bár az internet tele van citromos mikrotisztítási trükkökkel, a munka jelentős részét egyébként nem a citrom végzi el, hanem maga a gőz, a munka nagy része ráhárul, ezért a módszert akár egyszerű vízzel is tudjuk használni. A meleg párás közel nedvességet juttat a kiszáradt ételmaradékokhoz, amik így felpuhulnak és könnyebben elengedik a felületet. Ezért történhet meg az, hogy ami néhány perccel korábban még erős dörzsölést igényelt volna, a gőzülés után egyszerűen csak letöröljük.

Szendi Hajni vagyok, és felkeressük most a mellékhelyiséget. Ugye ez az a hely, amiről nagyon nem szoktunk beszélni, de hát mindenki jár oda. Tehát olyan ember nincs, aki nem szokott WC-re menni. Na, hát van 7 darab WC szokás, amit abba kellene hagyni, legalábbis a gastroenterológusok szerint. Sokan esnek bele ezekbe a hibákba. Az emésztőrendszer egészségéhez ugye nem csak az étrend, hanem a helyes WC-zési szokások is hozzátartoznak. Kerülni kell a székletürítési inger rendszeres elnyomását, aztán nem szabad túl sokáig üldögélni a WC-n, különösen úgy, hogy valaki mondjuk telefont nyomogat, régen keresztrejtvényt fejtettek sokan, most a telefonjukat nézik, nem szabad erőltetni a székletürítést, helyette a természetes testhelyzet és a szervezet jelzéseit kell figyelni. Nagyon fontos, hogy a rostbevitelt, ha valaki növeli, akkor azt fokozatosan tegye, és mellette elegendő folyadékot is fogyasztani kell a kellemetlen tünetek elkerülése érdekében. Tartós vagy szokatlan székelési problémák esetén pedig forduljunk orvoshoz, hogy az okokat szakemberrel együtt derítsük ki. Tehát fontos, hogy rendszeres legyen a WC-re járás, mondjuk a napnak mindig ugyanabban a szakaszában, nem jó halogatni rendszeresen ezt a dolgot, a WC nem a telefonozás helye, és hát nem szabad a székletürítést erőltetni, és hát van a testhelyzettel kapcsolatban is információ, ugye nincs egyetlen olyan WC-zési testhelyzet, amely mindenkinél tökéletes. A lábak és a törzs helyzete befolyásolhatja azt, hogy mennyire könnyű a dolgunk. Az egyik egyszerű mód, hogyha a lábat egy alacsony zsámolyra helyezzük, így a térdek a csípőnél magasabbra kerülnek, a test pedig valamivel közelebb kerül a guguló helyzethez, és erre ma már lehet venni mindenféle széket, zsámolyt, tehát ma már ilyeneket is lehet kapni.

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, aztán már a Dékán Pisti műsorsávja kezdődik el. Pisti, rengeteg témával készül, és érdemes ránézni majd a Best FM Nyíregyháza Facebook oldalára is, ahol mindig kirak kérdéseket. Én programokkal búcsúzom, időrendbe szedtem őket. Jó, hogy egy kicsit könnyebben tudjuk ezeket megjegyezni, de aki nem tudja megjegyezni, hogy mikor, mi, hol lesz, érdemes ránézni a weboldalunkra, mert hogy ott minden ott van. Holnap tartják meg a Nyíregyházi Egyetem parkjában a Fehérbot Nemzetközi Napját. A Vakok és Gyengéllátók Megyei Egyesülete a Fehérbot Nemzetközi Napjához kapcsolódóan szemléletformáló programot szervez. A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjával közösen az érdeklődők kipróbálhatják a közlekedést fehérbottal és szemtakaróval. Szembetegségeket szimuláló szemüvegen keresztül lehet megtapasztalni, hogy lát egy cukorbeteg, egy fényérzékelő, vagy akár egy szürkehályoggal élő látássérült, és meg lehet ismerkedni a tanulás támogató okos eszközökkel és a látássérült emberek tapintható írásrendszerével, írással, olvasással, hívják-várják az érdeklődőket. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat október 14-én a Vay Ádám körúton, ingyenes a program, a téma pedig a Pál Gyula festőművész munkássága lesz majd. Konferenciát tartanak a Skanzenben október 19-én az épített örökség és műemlékvédelem a keleti régióban témában. Nyílt nap lesz a Nyíregyházi Egyetemen, felvételi nyílt nap majd november 11-én, és a Senior Akadémia is folytatódik a Nyíregyházi Egyetemen többek között novemberben is, Kései Szüret címmel, de még előtte október 20-án lesz egy Séták a történelemben, múltunk nagy kérdései és tanulságai címmel egy előadás. Jó szórakozást, jövök holnap is, Szendi Hajnit hallottam.

0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ideiglenesen bezár az uszoda. Nyíregyházi sikerek a robotika versenyen. Válogatott meccset játszanak városunkban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi uszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. Az Eizmann nyíregyházi városi uszoda november 2-án hétfőn nyit újra. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila, Aurora és Dorogi Dávid két érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között. Az első helyezéssel kvalifikálták magukat a világdöntőre, így ők képviselhetik hazánkat a novemberi dél-koreai megmérettetésen. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. További három szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: 2026 második fél évében a Tívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
4: Indulása óta a Repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Sense Music Factory, az elkövető Do You Wanna Get Funky után No Doubt énekel a Hey Baby, már be is készítve. Előttünk pedig a friss időjárási adatok, hát azért visszaesett a hőmérséklet, ahogy ez várható volt, egész jó kis eső volt itt egyébként a vasárnap reggeli percekben. Az eső már tovább haladt, néhány felhőt még látunk a fejünk felett, jelenleg egyébként 17 fok van. A szél az északias és marad is, melynek következtében azért a hajnalban hűvös perceket élhetünk át. 6-7 fok környékén indulhat a kedd reggel. Egyébként innentől kezdve nagyon eseménytelen lesz az időjárás, nem nagyon számíthatunk változásra, legfeljebb a csökkenő hőmérsékletre. Hát ide jönnek a dalok, a No Doubt, a Hallott Pénz és a Jerry Harryvel is énekel, mindjárt jön a Locker.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

Wolfka énekelt az Utazás című dal előtt, pedig egy kis úszkálás, méghozzá az őszi karbantartás kapcsán. Az úszoda tájékoztatója elérhető már a nyíregyháza.hu-n, és persze az úszoda oldalán október 25-től november 1-ig az őszi karbantartás miatt zárt ajtókkal találkozhat a városi úszodánál, az Eisman úszodánál. Ilyenkor az aktuális karbantartások pörögnek, nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az autóknál is vannak időszakos szervizek. Hát itt időszakos karbantartásra kell sort keríteni, ezért lesz ez a néhány nap bezárás. Nyitás november 2-a megszokott nyitvatartási rend szerint 6 és 14 óra között. Várják majd a látogatókat. További tájékoztató tehát a nyíregyháza.hu-n. Jön a Flip the Script, You to Me dala, Tia és Rihanna, ők is énekelnek, és az átirat Mango Rice-zal, meg Dr. Béressel, az egykori hip-hop boys siker, ilyen ott várok rád.

0: Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl.

Will Smith a legnagyobbak között, méghozzá Getting Jiggy With It című dalával, és egészségünk, figyelmünk fókuszában október 13. kedd, 16 óra 30. Ez egy tök jó időpont, amikor tehetünk egészségünkért is, ugyanis 13-a ugye majd kedd lesz, amikor is a Mel után érdemes ellátogatni a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárba, méghozzá kamara terembe, ugyanis itt ilyen vércukor és inzulin kapcsán lesz egy tájékoztató, egy kis előadás, dr. Berta Ádám szakgyógyszerész előadásán vehetünk részt. Hát nyilvánvalóan a téma adja magát, a cukorbetegség pedig nagyon sok mindenkit érint, érdemes tehát elmenni, tájékozódni, újabb és újabb kutatási eredményeket megtudni, beépíteni a hétköznapokba lesz ez. Tehát, ahogy mondtam, 13-án kedden, 16 óra 30-tól a megyei és városi könyvtárban. Jöjjenek a dalok! Dvantid, aztán pedig a jetlaggel repül az idő.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És már jönnek a hírek, az első óránk végén vagyunk már 3 óra előtt, még gyorsan azért megbeszéljük, hogy mi várható a következő órában. Hát indul a játék, a Pizza Mafia játéka, melyben ma is érdemes részt venni, legalábbis, hogyha szereti a pizzát, illetve szeretné nyerni pizzát, hiszen a Super Pizza menüben ma is a Gusto és a Bolognese pizzák vannak, ez lesz a nyeremény. A kérdés ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Palliatív ellátási egységet alakítanak ki a nyíregyházi kórházban. Elismerést vehettek át a polgárőrök, Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Több megyei polgárőr is elismeréseket vehetett át Nyíregyházán a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség tájékoztatása szerint azokat jutalmazták, akik a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében többlet közterületi szolgálatot vállaltak az elmúlt időszakban. A kiemelt feladatok során a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal segítették a rendőrség munkáját, hozzájárulva a közterületek fokozottabb ellenőrzéséhez és a jogsértések megelőzéséhez, írják. Szép eredményeket értek el a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői a Puska Pisztoly országos bajnokságon. Egyéniben és csapatban is országos bajnoki címeket és számos dobogós helyezést szereztek, írja a város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Mencel, aki a 25 méteres gyors tüzelőpisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez, a junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után járunk 3 perccel, a Pizza Mafia játéka pedig így hétfőn is elindult. Keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, mint ahogy ez lenni szokott, oda kerül ki a kérdés, melyre válaszolnia kell. Mindjárt hozzom ezzel kapcsolatban a részleteket. Előtte induljunk Avril Lavigne dalával, pedig már a Girlfriend.

Egy jó kis barátkozós dal, itt a melós percek mellett hétfőn is jó munkát kívánok, és hozom a nyereményt, melyért érdemes figyelni, keresni bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Tudja, itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, mely egészen 4 óráig számít üzeneteire, hozzászólásaira, illetve hát gondolataira, így pedig egy valakit meg is jutalmaznak a srácok, méghozzá a Super Pizza menüvel, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, melyek már holnap át is vehetőek. A kérdés nagyon egyszerű, mennyire haragtartó, általában az emberekben a dac és a dű, az mindent is felül tud írni. Kíváncsi vagyok, hogy ön hogy áll ezzel. Egy dolgot tutira elmondhatok magamról, hogy én nagyon makacs vagyok, tehát ha én eldöntöttem valamit, akkor nagyon nehezen változtatom meg a véleményemet, bár előfordul, hogyha érvek mellé tudják ezt tálalni nekem, így pedig talán egy kicsit kitartóbb vagyok, mint a többiek, akár ennek kapcsán is. Várom tehát az ön gondolatait, közben pedig hallgatjuk Denise dalát Renivel, másként látom a Backstreet Boys-zal, folytatjuk, és majd énekel Magdi is, kék a szívem!

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Magdi dala után nézzük a játékot, melyet ma is utolérhet Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza Pizza Mafia játékához itt csatlakozhat, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en. Nagyon egyszerű a játék, mennyire haragtartó, itt tettem fel a kérdést, és ugye csatoltam a képet Sigourney Weaverről, na meg az Alienről. Hát ők nem igazán bizonyulnak a kép alapján haragtartónak, de azért jó pár részen keresztül azért harcoltak egymással a túlélésért, talán elkanyarodtam. Szóval nézzük, hogy ki mennyire haragtartó. Nicoletta volt a leggyorsabb válaszadónk, nem vagyok, de azért nem is felejt egy könnyen. Lotti írja, hogy nagyon, és Sándor annyit válaszolt. Sziasztok, nem mindig, de bármit nem lehet csak úgy elfelejteni. Teljesen igaza van szerintem Sándornak. Nagyon sokáig türelmes vagyok, de ha betelik a pohár, akkor végleg ez már rágott a hozzászólását. Így jönnek üzenetek. Így várom az önét is, bőven van idő. Ez még az első etap, egészen 4 óráig számítok üzenetei. Afro Medúza jön, aztán pedig majd a pályaudvaron sétálhatunk. Segít a Well Hello, kézen fog minket pontosabban. J-Lo-t is hozom majd údolni.

Gillo, azaz Jennifer Lopez, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Jó munkát, kitartást kívánok, mennyire haragtartó kérdést megtalálja a Facebook oldalunkon. Ez a beugró, méghozzá Pizza Mafia játékába. Tudja, a sorsolásunk nagyjából úgy néz ki, hogy megvárom az összes hozzászólást, egészen pontosan olyan 55-ig tudok várni, akkor majd keverem, kavarom, a gép pedig egy nevet visszaadob a válaszadók közül, ő nyeri meg a szuper pizza menüt, mely már holnap át is vető, ugye a Gusztóval és a bolognese pizzákkal. Az üzenetek pedig jönnek ezerrel, számtalan és érdekes üzenet is érkezik, persze nem olvasok be mindent, ahogy ez lenni szokott, mert akkor csak erről szólna a műsoridő, és a jó dalok is itt vannak velünk. Majd válaszolnak azok, akik a nyeremény pizzáért hajtanak, nagyjából így a finom megfogalmazása Gergő üzenetének, olvassa, ha érdekes. Nem vagyok haragtartó bizonyos esetekben, csak Alexandra így játszik velünk, szituáció és személy függő. Ezzel is egyet tudok érteni, azért vannak emberek, akiknek talán kicsit többet engedünk, de hát így ez teljesen rendben van, a családtagok meg a barátok egy kicsit másként vannak úgymond súlyozva, legalábbis én ezzel így vagyok. Folytatjuk Rácz Gergővel. A Bolondod voltam érkezik, Eve segít a dalban, aztán utazás Saint-Tropez szigetére, a DJ Antoine-nal, császár előtt, na meg Lotfi, Baggy, a Tiltott Szerelem című dal átiratát hozza mindjárt.

Welcome to Central Bay. Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Bevallom őszintén, hogy nem minden átirat sikerül jól. Ez is érdekes verzió, bár én az eredetét talán jobban és szívesebben hallgatom, ugye Ördög Alexával. Na, és a Lonely, ez pedig már a folytatás, a Pizza Mafia játéka pedig továbbra is elérhető Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott, hogyha szeretne esélyt kovácsolni a nyereményre, mely hát tutira is segíti majd a vacsit, vagy az ebédet, hiszen azt gondolom, hogy két pizza mindenre is elég, és látnunk kell, hogy általában az ilyen pizzás játékok egy pizzáról szólnak, hát itt a Pizza Mafiában ez kettőt ér, úgyhogy érdemes velünk játszani most is, figyelni. Ja, a kérdés nagyon egyszerű, mennyire haragtartó, és jönnek üzenetek, nem vagyok, hamar túllépek rajta, ez Anita üzenet, ez egy nagyon jó hozzáállás, bár szerintem nagyon nehéz gyakorolni, eléggé, ez pedig már Andi üzenete, nem vagyok, de nem is felejtem el, a tüske ott marad, ugye-ugye. És nagyon tetszik az üzenet, Zoltán, én jót nevettem, pont a napokban olvastam, nem vagyok egy haragtartó, de születésem után nem beszéltem anyámékkal 2 évig. Akkor ezt így itt hagyom, és folytatjuk dalokkal, a Nana jön, na meg a Lonely dal, Curtis pedig a kegyelemről énekel.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: És 10 percünk van még, Vilám Fókusz az utolsó néhány gondolatra. Továbbra is várom üzeneteit, hozzá szólásait, ahogy mondtam, van erre 10 perce, hogy megfogalmazza, mennyire haragtartó, vagy mennyire nem. Nagyjából 5 perc múlva összesítek, gyorsan sorsolok, és a hírek előtt már meg is tudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt, melyet már holnap át is vett a szerencsés. Úgyhogy hát nem sokan már hátra, én azért figyelnék, Best FM Nyíregyháza a kérdést itt találja.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már a finish vonal, amikor is megtudjuk, hogy kivéheti haza a szuper pizza menüt már majd holnaptól. Ugye a Pizza Mafia játékában ez a nyeremény, és ebben ugye két pizza van, a Gusto és a Bolognese. Nagyon egyszerű volt a hétfői játék, arra voltam kíváncsi, mennyire haragtartó. Elmeséltem a saját sztorimat, és hát igazából vártam ide gondolatokat, kaptam is mindenfélét. Javarészt elmondható, hogy nem vagyunk haragtartóak, de szerintem ez szubjektív, tehát mindenkinek a saját megítéléséből adódóan én azt gondolom bizonyos dolgokra másként reagálunk, és ez teljesen rendben is van így. Na, minden sértődést elkerülve már is nézzük a nyertest, a mai nyertesünket, így hangzik az üzenet. Sziasztok! Nem mindig, de bármit nem lehet csak úgy elfelejteni. Az üzenet küldője Sándor. Ő volt ma a szerencsésünk. Jó étvágyat kívánok, a szuper pizza menü holnap át is veheti. Érkeznek a friss hírek, Andrés tájékoztat minket, 4 órakor pedig már a közlekedéssel várom. Számítok akkor is figyelmére.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
6: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok, tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán, olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügyintézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAC Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az enyhe.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útravalóul a következő gondolatokkal búcsúzott.
8: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
7: És most néhány szó az időjárásról. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után 4 perccel továbbra is számítok üzeneteire, hozzászólásaira, inkább most már az SMS Viber számunkat használjuk, ebből is inkább a Viber-t priorizáljuk, mert szerintem költséghatékonyabb. Így gyűjtjük össze a legfontosabb útinfókat, mert én is kiegészítek, így lesz teljes a kép. Sophie Lis Backstore

0: repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Füstd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.

Méghozzá azért, mert Kemecse és Nyíl Bogdány között a felső vezeték megrongálódott, ennek kijavítása elkerülhetetlen ilyenkor, ugye? És a késés is a munkálat gőzerővel pörög. Útburkolat helyreállítási munkák Arany János Apáczai utca csomópontjában felmarták a régi útburkolatot, felszedték, és egy kis aszfaltozás követően már nem lesz ez az óriási kátyú itt, egyelőre még a munkálatok pörögnek. Ennyit így első körben, és nézzük, hogy mi a folytatás. Csak 10 percben, 16:30-kor újra érkeznek a srácok Molnár Józsival, Szakács Tiborral, ők beszélgetnek majd. A színek a figyelem fókuszában, vannak bizonyos színek, melyeket jobban szeret. Ez azért tükröz egyet s mást. Hogy pontosan hogyan illik ez ide, majd megtudjuk 16:30-kor.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Mau Steve-el és Kenny Williams-el a dal a Saturday után már érkezik is a Csak 10 perc a színekről. Tájékozódunk. Ugyanis vannak színek, amihez jobban ragaszkodunk, jobban szeretjük hordani, viselni, szimpatikusabb az ilyen színeket hordóviselő embertársunk, barátunk, ismerősünk, főnökünk. Úgyhogy a színek jelentésével azért mindenképpen érdemes foglalkozni. Ide jönnek kiegészítések a folytatásban a Csak 10 percben. Előtte pedig azért nézzük, hogy mi van még az utakon. Színház utca 32 per A. Az épülettel szemben felbontották a parkolót, és a Bocskai utca páratlan oldalán továbbra is a közműfedél helyreállításon dolgoznak. Óvatosan bárhol jár, észrevételeit várom. 30-33-33-103-9. Mindjárt összesítünk, és akkor megtudjuk, hogy önök mit találtak, mire bukkantak.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Csodálatos és színes napot kívánok mindenkinek, hogy miért ez a köszöntő, ez hamarosan kiderül. Remélem, hogy velünk tartanak ma is, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Józsi, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat is. Szia, szép napot neked!
5: Itt vagyok, és nagyon jó, hogy újra tudunk beszélni.
4: Igen. Mennyire színes a környezeted?
5: Attól függ, hogy a szűkebb vagy a tágabb értelemben veszük. Nekem vannak olyan színek, amelyeket sokkal többször és sokkal gyakoribban használok, akár az öltözködésben, akár a használati tárgyaimban, de a lakásunk sem túlságosan sokszínű.
4: Mondom ezt mind azért, mert az utóbbi időben a jártamba keltem be, ahogy így nézegettem az embereket, úgy elcsodálkozom, hogy milyen bevállalósak lettek az emberek a színek tekintetében. És úgy elkezdtem ezen gondolkodni egy picit, hogy tulajdonképpen egy adást mindenféleképpen megér, aztán, hogyha kevés lesz az időre, akkor áthúzódunk majd egy másikba is. Hogy beszélgessünk már arról, hogy ezeknek a színeknek, amit magunkon hordozunk, ami segít abba, hogy a környezetünket általunk elfogadottá, vagy pedig számunkra barátságossá tehessük ezeknek a segítségével. Szóval ezek mit jelentenek, milyen üzeneteket tudnak hordozni?
5: Hát azt kell, hogy mondjam, így, ha egy mondatba kell az egészre válaszolni, hogy igen, a színeknek kiemelkedő helye van az emberi életben, mert nagyon sok érzelemhez nagyon könnyen tudunk olyan színeket társítani, amely színek kimondásával, vagy amely színek alkalmazásával a környezetünk sejtheti, vagy rájöhet arra, hogy egyébként mi van bennünk. Nagyon egyszerű, hogyha azt mondjuk, hogy a hangulatunkra és alapvetően az érzésvilágunkra nagyon hatnak a színek. Ahogyan már mondtam így az elején is, hogy a lakásban lévő színek azok az embernek a hangulatát és a viselkedését is befolyásolják. Ez azt is jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen színeket teszünk magunk köré, de ettől még érdekesebb talán az, hogy azok, akik marketinggel foglalkoznak, mint tudománnyal, ők nagyon jól látják azt, hogy mi, mint mikor vásárlók vagyunk, akkor nagyon sokszor, több mint 80%-ban a termékek színe alapján hozunk döntést, hogy megveszünk-e valamit, vagy nem. Hogy valami hogy néz ki, az a vásárlásoknál több mint 93%-ban számít, hogy ez egy felmérés is mutatott erre. Bizonyos márkáknak a felismerésében is bő 80%-ban keresik azt a színt, ami a márkára jellemző. Azokba a boltokba megyünk visszavásárolni, ahol olyan berendezés, vagy olyan millió volt, ami szimpatikus a számunkra. Ott már nem biztos, hogy az árakat annyira nézzük. Ez meg nyilván a te munkád is tud lenni. Az újságírók és a szerkesztők is odafigyelnek mondjuk a papíralapú dolgokban, hogy több mint 40%-kal többen olvasnak el egy színesen nyomtatott hirdetést, mint egy fekete-fehéret. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez mennyire számít az embernek. akkor és azokál is egyébként, akik azt mondják, hogy na, ez rám nincs hatással, de van, csak esetleg nem tudsz róla.
4: Uh-huh. És milyen érdekes dolog, hogy most, hogy hallgattalak így az elmúlt egy percben, vagy két percben, úgy közben úgy átvillant a fejemen, hogy azért ez egy fegyver. Tehát ezzel abszolút lehet így valamit szeretetteljessé tenni, de lehet vele bántani is, mert biztosan sok hallgató érezte már, lehet, hogy te is találkoztál már azzal a szituációval, amikor bementél egy helyre, és olyan színek voltak, amire azt mondtad, hogy úristen, ez engem frusztrál.
5: Uh-huh. Igen, és oda már akkor valószínűleg, mondjuk legyen ez egy bolt,
4: nem
5: legyen ez
4: egy étterem,
5: utána már oda nem fogok visszamenni, mert azt érzem, hogy a termékeik nem voltak elég jók.
4: Igen.
5: Tehát, hogy nem azzal fogod párosítani, hogy esetleg nem jó színválasztással lett a beltér kialakítva, hanem mindjárt vagy az étellel, vagy a vásárolni valóval van bajod. Uh-huh. Pedig egyébként ez alapvetően nem így van.
4: És ugye a léleknek is tulajdonképpen ez egy üzenet, jól gondolom?
5: Abszolút így van. Azért érdekes azért ez így, hogyha a lelket és a színeket vesszük, mert a kultúrákban jelentős különbségek vannak érdekes módon különböző színeknek az értelmezését tekintve. Tehát ugyanaz a szín, ami közép-európai kultúránkban esetleg egészen más jelentéstartalommal bírhat, mint mondjuk a világnak egy másik pontján. Uh-huh. Ezek nagyon érdekesek, főleg akkor, amikor valaki nagyon-nagyon messze teszi át az életének a helyszínét, elköltözik egy jóval távolabb világba, és ott kell adott esetben alkalmazkodnia az ott élő embereknek a színekhez való viszonyához, és az ottani színeknek milyen üzenete van, nem feltétlenül az, ami nálunk.
4: Emlékeztetni szeretnék egy közös kedvenc filmünkre, a Bazi Nagy Görög Lagzira, amikor ugye a család az beköltözik Amerikába, uh-huh. és ugye ott ők görögök, mert mindenki görög.
5: Ugye így van, ez jelzik a garázs ajtón, hogy ők azok.
4: És tulajdonképpen egy ilyen, hát ilyen, mit tudom, snasz, szürke, meg ilyen amerikás nagy, mit tudom, város negyedbe beköltözik egy görög család, és akkor a görög családnál így az utcába rikít, hogy ugye a kék-fehér, az mint momentum megjelenik. Milyen érdekes ez különben, hogy bizonyos emberek azt gondolják, hogy szint visz az életükbe, mások számára viszont ez jelenti a megnyugvást.
5: Így van. Ezért nagyon érdekes, amikor azt mondjuk, hogy te a jelenléteddel színesíted ezt a közösséget, amikor valakinek azt mondjuk, hogy szint hoztál az életünkbe, tehát hogy így elmondjuk azért azokat az érzéseinket és élményeinket, csak nem biztos, hogy ezeket hozzátesszük, amikor egy-egy emberre azt mondjuk, hogy te egy szürke egér vagy, a másikra azt mondjuk, hogy te egy vörös démon vagy, tehát hogy nagyon-nagyon sokszor önmagunkra, vagy a körülöttünk élő személyekre is színekkel adunk jelzéseket, amelyeket, ahogyan mondtam, a mi kultúránkban ismerjük, megtanultuk, a szocializációnk része volt ezekkel a színekkel való találkozás, és ezeket egyébként használjuk is, bár nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem használják, miközben pedig holra figyelünk a szóhasználatukra, vagy a gondolkodás mondjuk, pedig igen. Tehát a színeknek van szerepe az emberek lelki világában, és a lelki világa kifejezésében. Felöltözöl valahová, találkozol egy emberrel, és akkor azt kérdezed, hogy jaj, temetésen voltál, jaj, színházban mész, most csak mondtam kettőt. Tehát, hogy mindjárt valami üzenete van a másik ember öltözködésének, vagy azt használt színvilágának, anélkül, hogy egy szót is váltottunk volna.
4: Most már látom, hogy ez a téma át fog kúszni holnapra, de jó is lesz ez így. Próbáljunk már segíteni az embereknek, hogy milyen színek, milyen üzenetet hordoznak, jó?
5: Oké.
4: Akkor nézzük az elsőt, mondjuk legyen a zöld.
5: Zöld. Nyugtató hatásúnak gondoljuk a zöldet, olyannak, ami az emberi depressziót is tudja csökkenteni. Megújulás, harmónia, uh-huh. jön ugye a fűnek a képe.
4: Nekem pont ez volt a lényege, hogy ez olyan a természetesség színe, uh-huh. nem?
5: Az egészségnek és a nyugalomnak a színe, a békének a színeként is szokták a zöldet emlegetni. Ha ennek sötét árnyalata van, akkor az férfiasságot, konzervativizmust és jólétet is tud sugározni, és érdekes, hogy a kék után ez egyik legkedveltebb színünk, és mivel a természetben nagyon sok zöld vesz minket körül, ezt a belső építészek nagyon szívesen használják. érdekessége, hogy sokáig a termékenységnek is volt a színe, és nagyon hosszú ideig, legalábbis a 15. században az esküvői ruhák zöldek voltak, tehát hogy a család alapuljon majd meg, és a kórházban nagyon sokszor használják a színt, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a betegek számára nyugtatólag hat. És azt mondják egyébként, hogy azok az emberek, akik zöld környezetben dolgoznak, ők nem annyira hasfájósak. Nem panaszkodnak hasfájásra. Aha, igen, tehát van egy ilyen testi oldala is. Igen.
4: Nagyon jó. Na még egy színt nézzük meg gyorsan, jó? Ez pedig legyen mondjuk a piros, mert akkor mondjuk rondítsunk piros bele. A tüzes.
5: A piros az figyelemfelhívó. Nyilván tudjuk, hogy a kresztáblák szélei is ugye pirosan vannak, hogy vedd észre. Alapvetően, ahogyan tudjuk már, szerelem, szenvedély, barátság, dinamizmus, tüzes piros, erő, kaland, ösztönző, stimuláló, égető, tetrekésztető, önbizalomnövelő. Nagyon érdekes, hogy a lelkesedést tolja, de a vérnyomásra, a légzésre, a szívverésre, a pulzusszám emelkedésére is van hatással. Most azt mondom, hogy szerelem, akkor légzés, szívverés, pulzusszám mindjárt emelkedik. Ha ránézünk mondjuk egy szivárványra, akkor ez a legfelső sávja, az mindig piros. Amikor szürkülni kezd, sötétedni, akkor először a piros szín az, amit szem előtt tévesztesz, a piros akkor ott eltűnik a szemed előtt. A feng shui azt mondja, hogy ha a pirosra fested a bejárati ajtódat, akkor ott biztosítod az ajtó mögötti élőknek a jólétét, cselekvésre ösztönöz, ezért gyors és figyelemfelkeltő cselekvésekre ösztönöz, mindenhol az árleszárításokat, vagy a reklámokban, amikor valami döbbenetes, vagy bomba árat látsz, akkor ott a piros valahogy előjön. Ezért az élelmiszeripar is nagyon szereti használni, mert étvágyat fokozó, tehát ezért nem szabad éhesen boltba menni, mert akkor olyat is megveszel meg annyit, amennyire nincs szükséged. Viszont az is nagyon érdekes, hogy a legtöbb autó, amit ellopnak, az piros színű.
4: Tényleg?
5: Igen. Ez sosem kell nekem nagyon. És viszem.
4: Hát igen. Igen. Jó. Hát letelt az időnk. Holnap folytassuk a színekkel, és hogyha a hallgatók számára van olyan szín, ami annyira kúrens, hogy ők szeretnének ebbe egy picit esetleg tovább gondolva ezeket a dolgokat többet tudni, akkor azt egészen nyugodtan küldjék el nekünk, és akkor holnap ezt átbeszéljük. Nagyon szépen köszönjük, Józsi, holnap megint keresünk, nagyon érdekes volt ez a téma, köszönjük szépen, további szép napot neked.
5: Köszönöm, és ijedjük azt, hogy szint vittünk az emberek életében.
4: Így van, pontosan, így van. Köszönöm még egyszer. Szia, szia.
5: Szia.
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: És akkor nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mivel számolhat még útjainkon. A4-esen a téglási töltőállomásnál ma is figyelik a sebességét. És szintén 4-es számú főút Újfehértó belterületén a Trafibox ma aktív. Genzse és Ilk között a 4108-ason trafíznak. Nagyjából ennyi. Itt a belvárosban minden rendben van, legalábbis nem érkezett üzenet. Számítok a kiegészítéseire. 33-33-103-9, James Morrison a folytatásban, miután majd Vecca is dúdol, jön a szenvedély.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzemanyag infók a hírek előtt, melyet Andrés hoz nekünk itt az óra végén. Már is mondom, hogy továbbra sincs változás az üzemanyag árát illetően. A benzin továbbra is jó áron, egészen pontosan 642-ért, a gázolaj 709 forintért tankolható literenként, ugye normál üzemanyagokról legyen szó. A Brent olaj még mindig drága, a 109 dollár felett vételára és felfelé kúszik, ez nem jó, és a forint is rontott az elmúlt néhány órában, jelenleg 326 forint felett mérik az USA dollárt, hol tankoljak, pont hogy itt vannak még kiegészítések. Aztán jön Andrés a friss hírekkel, 5 órakor pedig várom egy kis iskolai tájékoztatóval, méghozzá BEM, általános iskola csalogatójával foglalkozunk a hírek után.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
6: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
8: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
8: www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
9: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Ideiglenesen bezár az uszoda, nyíregyházi sikerek a robotika versenyen, válogatott meccset játszanak városunkban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi úszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. Az Eizmann nyíregyházi városi úszoda november 2-án hétfőn nyit újra. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid 2 érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között. Az első helyezéssel kvalifikálták magukat a világdöntőre, így ők képviselhetik hazánkat a novemberi dél-koreai megmérettetésen. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a 4 legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
11: 2026 második fél évében a tívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr-Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
10: Indulása óta a repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk, továbbra is velünk a legnagyobb dalok, ez a Best FM, már is érkezik Gadzsó és a So Many Times, mely után majd a BEM iskolai csalogatójáról beszélünk. Egyébként egész jól alakul itt az idő, mármint hőmérsékleti szempontból, 16 fok a hőmérőn, a sok-sok felhő ellenére.

Egy jó kis dudolós, lazítós dal, Solama énekelt, és a Fantommal folytatjuk itt Zséda kap mikrofont. Előtte pedig iskolai tájékoztató, egy kis betekintő a BM József Általános Iskolába. Nézhetünk be, vagy pillanthatunk be a színfalak mögé. Időről időre, legalábbis amikor meghirdetik, akkor mindig hozom az ilyen programokat, mert szülőként szerintem nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogy eldönthetjük, hogy hova iratjuk a srácokat. Persze általában, ahogy ez lenni szokott, mindig a legközelebbit választjuk, de ez nem feltétlenül mindig jó. Választani pedig akkor tudunk, ha tájékozottak vagyunk, erre jó. Ez a napocska, melyet október 15-én csütörtökön 16 óra 30 perctől tapasztalhat meg, vidám mozgással teli délutánra várja az iskolába készülő gyermekeket és szüleiket a nyíregyházi BM József Általános Iskola. Mindent is tud.

A Superhero dalát hozhattam az utolsó boldog nyár után, majd a Black Eyed Peas énekel ez a Hey Mama, melyet hallgatunk és készítettem. Előtte pedig beszélgessünk a levegő minőségéről, mely egyáltalán nem jó, elindult a fűtés szezon. Általában ilyenkor az éjszakai órákra már bebegyújtunk, illetve begyújtanak azok, akiknek valamilyen szilárd tüzelésű, fűtőberendezésük van. A kazánok is elindulnak már, illetve a konvektorok is, bár itt a szállópor koncentrációja nem okoz gondot. Sajnos elmondható, hogy rossz a levegő minősége, méghozzá elég sok városban, így többek között Nyíregyházán is. Az infót velünk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. Nagyon figyeljünk, hogy mivel tüzelünk, nagyon figyeljünk, hogy a kályhákra, illetve a szilárd tüzelésű berendezéseket mivel tápláljuk, illetve a zavarégetés tudja továbbra is tilos komposztáljon. Ezek azért sokat javíthatnak a levegő minőségén, illetve most van egy kis lengedezés, egy kis szélmozgás, mely majd javít a helyzeten. Hát bízom benne, hogy utána már nem kell ilyenről beszámoljak, bár a télen ez sokszor aktuális. Black Eyed Peas és a Hey Mama, Oliver from Earth és majd Cutting Cruise is jön a Big Yellow Taxival. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jam.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy nagy sárga taxiról hallottunk, nekem meg is jelent, Katy Cruz hozta a dalt, és itt van Filó, jó, ha itt vagy. Előtte megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket már a kedre fókuszálva, ami sok napsütéssel, de nem igazán emelkedő hőmérséklettel vár minket a reggel perceiben 6 fok, a legmelegebb órákban 15 fok várható, most már állandósulni fog az észak-észak-keleti szél, mely hát mérsékel, de hozza a hidegebb légtömegeket, mert érzünk, és mely miatt egy kabát is, na meg egy sapka is kell már legalábbis a reggel perceihez tutira. Aztán jöjjön ide egy kis kalendárium, még hozzá holnapra 13-ára Ede ünnepel Kálmánnal. Jó ünneplést kívánok mindenkinek, ide jönnek a dalok. Filó meg a Stakkábó sikere a Here We Go után, majd nem sokára még Charlie-ék is betoppannak.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És már ennyi volt, elszaladt ez a 4 óra. A folytatásban pedig lendületes house slágerek érkeznek, a Night Shift készül. Én is, csak én nem lemezeket pörgetni, hanem irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. A holnap délutánban újra találkozunk, és számítok is figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádióreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Palliatív ellátási egységet alakítanak ki a nyíregyházi kórházban. Elismerést vehettek át a polgárőrök, Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Több megyei polgárőr is elismeréseket vehetett át Nyíregyházán a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség tájékoztatása szerint azokat jutalmazták, akik a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében többlet közterületi szolgálatot vállaltak az elmúlt időszakban. A kiemelt feladatok során a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal segítették a rendőrség munkáját, hozzájárulva a közterületek fokozottabb ellenőrzéséhez és a jogsértések megelőzéséhez, írják. Szép eredményeket értek el a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői a Puska Pisztoly országos bajnokságon. Egyéniben és csapatban is országos bajnoki címeket és számos dobogós helyezést szereztek, írja a Város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Mencel, aki a 25 méteres gyors tüzelőpisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez, a junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Szabolcsban jelenleg a felhőké a főszerep, de csapadéktól nem kell tartani. A hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 17 fokot, miközben mérsékelt északi szél fúj. Az esti órákra fokozatosan kiderül az égbolt, éjszaka pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napos, ám hűvösebb idő várható 15 fokos maximumokkal. A hétvégéig csapadékmentes, változóan felhős, igazi őszi időjárásban lesz részünk, a jövő hét elején pedig 13 és 14 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok. Tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán. Olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügyintézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAK Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az enyhe.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útra valul a következő gondolatokkal búcsúzott.
3: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyháza környékén az esti órákban felszakadozik a felhőzet, csillagfényes, száraz éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 6 fokig süllyed, érdemes lesz holnap reggel melegebben öltözni. Kedden napos, kifejezetten kellemes, de hűvösebb idő vár ránk. A csúcshőmérséklet 15 fok körül valószínű. Szerdától felhősebbé válik az ég, csapadék nélkül. A hétvégén és a jövő hét folyamán szintén a változóan felhős, száraz őszi időjárás marad a jellemző. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ideiglenesen bezár az uszoda, nyíregyházi sikerek a robotika versenyen, válogatott meccset játszanak városunkban. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Őszi karbantartás kezdődik a nyíregyházi Eizmann városi uszodában, emiatt a létesítmény egy hétig zárva tart a hónap végén. Október 25-e és november 1-e között végzik el a szükséges munkálatokat, írja a város honlapja. Az Eizmann nyíregyházi városi uszoda november 2-án hétfőn nyit újra. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola diákjai is részt vettek a Robotex Hungary 2026 versenyen. A fiatalok rendkívül erős mezőnyben bizonyították tudásukat, és fantasztikus eredményekkel térhettek haza, olvasható az intézmény tájékoztatójában. Az iskola diákjai több kategóriában is dobogóra állhattak. A versenyen Molnár Leila Aurora és Dorogi Dávid két érmet is begyűjtött. Vonalkövetés kategóriában az első, szumó kategóriában a harmadik helyet szerezték meg az U14-esek között. Az első helyezéssel kvalifikálták magukat a világdöntőre, így ők képviselhetik hazánkat a novemberi dél-koreai megmérettetésen. Nyíregyházán kezdi el a világbajnoki selejtező sorozatot a magyar férfi futszál válogatott. A csapat október 15-én csütörtökön Svédországot fogadja a Continental Arénában. A csoport harmadik tagja Örményország. A csoport győztesek és a négy legjobb második helyezett csapat közvetlenül bejut a jövő ősszel kezdődő elitkörbe, ahonnan 7 európai együttes kerül ki a 2028-as futszál világbajnokságra, írta meg a nyíregyháza.hu. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: 2026 második fél évében a 10 beteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
2: Indulása óta a Repont rendszer már csak nem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Nyíregyháza környékén az esti órákban felszakadozik a felhőzet, csillagfényes, száraz éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 6 fokig süllyed, érdemes lesz holnap reggel melegebben öltözni. Kedden napos, kifejezetten kellemes, de hűvösebb idő vár ránk. A csúcshőmérséklet 15 fok körül valószínű. Szerdától felhősebbé válik az ég, csapadék nélkül. A hétvégén és a jövő hét folyamán szintén a változóan felhős, száraz őszi időjárás marad a jellemző. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, Best FM, ott van veled.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, de természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Palliatív ellátási egységet alakítanak ki a nyíregyházi kórházban. Elismerést vehettek át a polgárőrök, Nyíregyháza hírét vitték a sportlövők. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Integrált palliatív ellátási egységet alakít ki Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az intézmény közölte, a fejlesztés több mint 198 millió forintból valósul meg a svájci alaptámogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával. A fejlesztés célja a súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő betegek életminőségének javítása, valamint olyan összehangolt betegközpontú ellátási rendszer létrehozása, amely a betegek és hozzátartozóik számára egyaránt komplex támogatást biztosít. Az új ellátási modell a betegek lelki, szociális és spirituális szükségleteire is fókuszál. Több megyei polgárőr is elismeréseket vehetett át Nyíregyházán a közbiztonság érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség tájékoztatása szerint azokat jutalmazták, akik a kábítószerkereskedelem visszaszorítása érdekében többlet közterületi szolgálatot vállaltak az elmúlt időszakban. A kiemelt feladatok során a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal segítették a rendőrség munkáját, hozzájárulva a közterületek fokozottabb ellenőrzéséhez és a jogsértések megelőzéséhez, írják. Szép eredményeket értek el a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület sportlövői a puska-pisztoly országos bajnokságon. Egyéniben és csapatban is országos bajnoki címeket és számos dobogós helyezést szereztek, írja a Város honlapja. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabolcsi Szabolcs Mencel, aki a 25 méteres gyors tüzelőpisztolyban országos bajnoki címet szerzett. A 25 méteres pisztolyban és a standard pisztolyban is dobogóra állhatott, az 50 méteres pisztolyban pedig ezüstérmet vehetett át. Berecki Kevin szintén eredményes versenyt zárt, a 25 méteres standard pisztoly ifjúsági versenyszámában országos bajnoki címet szerzett, emellett további számokban is az élmezőnyben végzett, csapatban pedig dobogós helyezéseket ért el. A lányok mezőnyében csapatban egy ezüst és egy bronzérem került az egyesülethez. A junior lányok 25 méteres pisztoly csapata a negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági lányok ezüstérmet szereztek. Nyíregyháza környékén az esti órákban felszakadozik a felhőzet, csillagfényes, száraz éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 6 fokig süllyed, érdemes lesz holnap reggel melegebben öltözni. Kedden napos, kifejezetten kellemes, de hűvösebb idő vár ránk. A csúcshőmérséklet 15 fok körül valószínű. Szerdától felhősebbé válik az ég, csapadék nélkül. A hétvégén és a jövő hét folyamán szintén a változóan felhős, száraz őszi időjárás marad a jellemző. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM. Best FM.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lábomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a Best FM

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A héten is útra kelnek a kormányablakbuszok. Tudományos konferenciát szerveznek Nyíregyházán. Olimpiai bajnok látogatott a városba. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Ismét útra kelnek a mobilizált kormányablakok, ezen a héten is több település lakóinak lesz lehetősége helyben ügyet intézni. Holnap Balsára, Gámbavencsellőre, Passzabra és Tiszabercerre, míg csütörtökön Búj és Tiszatelek településekre látogat el a mobilizált kormányablak, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A kormányablak buszokon számos ügy intézhető helyben, például személyigazolvány vagy útlevél igénylése, lakcímváltozás bejelentése, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek vagy DÁP regisztráció. A kormányablak buszok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Globális klímavédelmi konferenciát szervez október 20-án a Nyíregyházi Egyetem és az EAK Nonprofit Kft. Az esemény a klímavédelem és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseit járja körül. A konferencia lehetőséget adhat arra, hogy a tudomány, a szakpolitika, a gazdaság és a társadalom képviselői közösen keressenek megoldást és jó gyakorlatokat a klímaváltozás okozta hatások mérséklésére. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek az enyhe.hu oldalon. Berki Krisztián látogatott el a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eszme programjának keretében. Az interaktív foglalkozás során az olimpiai bajnok a lólengés fizikai és mentális kihívásait kötötte össze a diákok mindennapi életének kihívásaival. Berki Krisztián útravalóul a következő gondolatokkal búcsúzott.
3: Nagyon sok mindent befolyásol egy anyagi helyzetű dolog, de hogyha nem vagyunk boldogok, akkor a pénz sem fog boldoggá tenni minket. És nekem is talán az volt a legfontosabb, hogy én nagyon-nagyon szerettem minden nap lemenni a tornaterembe. Szóval én, amikor olimpiai bajnok lettem, másnap egy rádiós műsorban szembesültem azzal, hogy ez milyen jutalmakkal jár. Szóval, hogy egyáltalán nem a pénz mozgatta a pályafutásomat, persze nagyon jó volt, hogy egzisztenciát tudtam építeni, de nem feltétlenül kell, hogy az mozgassa. És a tanulóknak is inkább azt mondanám, hogy valahogy próbálják meg az iskolán belül is, illetve a magánéletben, a civil életben is azt az utat, azt az irányt, ami őket érdekli, és később egy egészséges felnőtt életben boldoggá teszi.
2: És most néhány szó az időjárásról. Nyíregyháza környékén az esti órákban felszakadozik a felhőzet, csillagfényes, száraz éjszaka előtt állunk. A hőmérséklet hajnalra 6 fokig süllyed, érdemes lesz holnap reggel melegebben öltözni. Kedden napos, kifejezetten kellemes, de hűvösebb idő vár ránk. A csúcshőmérséklet 15 fok körül valószínű. Szerdától felhősebbé válik az ég, csapadék nélkül. A hétvégén és a jövő hét folyamán szintén a változóan felhős, száraz őszi időjárás marad a jellemző. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: FM.
1: Ezt FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: bulisabb, a délután pedig lenn ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM!

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM ott van veled.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.